0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Május 31-e a Magyar Hősök Emléknapja. Ilyenkor azok előtt, a magyar katonák és civilek előtt tisztelgünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Kaposváron a Mindszenty téren szerveztek főhajtást vasárnap. A Hősök templomában Horváth Zoltán plébános tartott szentmisét, majd a koszorúzást megelőző percekben Borhi Zsombor alpolgármester mondott emlékező beszédet. Június 8-án hétfőn a Takács Gyula könyvtárban mutatják be Rozsos Gábor Ködmagány című verses kötetét. A Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában majdnem 4 évtizede tanító, magyar szakos pedagógus művei eddig országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. A könyv borítóján az áll: a kötet igazi szellemi lelki-spirituális kincs, amely egyszerre hajt fejet Riprónai József, Kass János, Gross Arnold, Gáspár András vagy éppen Takács Gyula előtt. A versek mindegyikében ott van Isten, az életigenlés, a kegyelem ajándéka és a klasszikus értékrend tisztelete is. A nyári szállásfoglalások listáján két somogyi település is ott van az első 10-ben, Siófok és Balatonlelle, írta meg a szállás.hu. A portál szerint ennek az az oka, hogy míg tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódásokat keresték az utazók, addig a nyári szezonban már a vízpartokat és fürdővárosokat részesítik előnyben. Az eddigi online fizetések összértékének több mint 26%-át szépkártyával rendezték a pihenni vágyók. Véget ért a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem formabontó tehetséggondozó kezdeményezésének, a jövő vezetői programnak a második évfolyama. A záró konferencián elhangzott, a felsőoktatási intézmény mintegy 10 000 hallgatójából mindössze 50-nek adatik meg, hogy részese legyen ennek a programnak. Az ötletgazdák szerint ezek a fiatalok nem csak kiemelkedő ismeretekre tehetnek szert, hanem tagjai lehetnek egy különleges közösségnek is.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra sem változik térségünk időjárása. Egy labilis légtömegnek köszönhetően sokszor lesz gomoly felhős az ég, ami kedvez a záporok, akár komolyabb zivatarok kialakulásának is. A szél megélénkül, helyenként viharossá fokozódik. Szépen lassan 20-21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1-2 Rádió most!
1: What we're saying is not protesting.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület vasárnap szervezte meg évek óta népszerű nyárköszöntő közösségépítő családi napját. A Deseda Kaposvüredi part szakaszán 2-300-an vettek részt a különféle programokon. Természetesen volt horgászverseny, a pecázóktól karnyújtásnyira pedig bográcsos finomságok készültek, illetve az úti verseny résztvevői foglaltak helyet, de lehetett sétahajókázni is. Hamarosan kiderül, mely kaposvári oktatási intézmények remekeltek az Aktív Iskolák Élményfutó programján. A kihívás keretein belül a tanulók és a pedagógusok feladata az volt, hogy a tanórák közötti szünetekben meghatározott területeken köröket fussanak vagy gyalogoljanak, kilométereket gyűjtsenek. Amennyiben a tantestület bármely tagja futott, az kétszeres szorzóként számított, az igazgató részvétele pedig megháromszorozta az adott kilométert. A kihívás lehetőséget biztosította a tantárgyközi kapcsolatok megerősítésére is, például vaktérkép használatára, nevezetességek, mértékegységek, matematikai alapműveletek megismerésére. A Somogyi vármegyeszékhelyen szombaton este a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium állt az élen. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi probléma, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Erre hívta fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara május 31-én a dohányzásmentes világnap alkalmából. A füstölés szinte valamennyi szervet képes károsítani, kiemelt szerepe van a szív- és érrendszeri betegségekben, károsítja a légzőrendszert, jelentősen növeli a krónikus obstruktív tüdőbetegség előfordulását, és számos rosszindulatú daganatos betegség kialakulását is. A szakemberek szerint az új típusú dohány és nikotin tartalmú portékák szintén hasonló egészségkárosító kockázatokkal bírnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is folytatódik a hétvégén megtapasztalt füllett idő. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és többfelé várható kisebb-nagyobb eső is. A szél élénk marad, zivatarban viharossá fokozódik. Kora reggel 15-18 fokot, délután 24-26 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

I should know the truth. It's been a lonely open road.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Május 31-e a Magyar Hősök Emléknapja. Ilyenkor azok előtt a magyar katonák és civilek előtt tisztelgünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Kaposváron a Mindszenty téren szerveztek főhajtást vasárnap. A Hősök templomában Horváth Zoltán plébános tartott szentmisét, majd a koszorúzást megelőző percekben Borhi Zsombor alpolgármester mondott emlékező beszédet. Fölényes győzelemmel zárta a szezon utolsó hazai összecsapását a kaposvári vízilabdaklub. A KVK 21 hétre múlta felül az ELTE Beac együttesét a Csík Ferenc versenyuszodában. A somogyiak közül Baj Marcel 5, Bede Marcel és Szabó Gergő 4-4 gól szerzett, míg Takács Kristóf 3-szor volt eredményes. Surányi László tanítványai június 6-án a Miskolc otthonában zárják az alsóházi rájátszást. Ünnepélyes keretek között adták át néhány nappal ezelőtt a megújult Fonyódi kikötőt. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint 9 hónap alatt a többi között 4320 négyzetméteren új térburkolatot kapott a gyalogos sétány, 2190 négyzetméteren pedig parkosítottak. A fenntartható közlekedés támogatva új kerékpártárolók és töltők kerültek a partra, de megújultak az utcabútorok, az élményelemek és közösségi terekkel is gazdagodott a kikötő. Az utasok tájékoztatását ma már korszerű kijelzők, illetve jegyautomaták is segítik. Változatlanul a Real Madrid a világ legértékesebb labdarúgó klubja a Forbes gazdasági magazin számításai szerint. A friss lista élén egymást követően 5. éve áll a spanyol királyi gárda, amelynek jelenlegi becsült értéke 9,5 milliárd dollár. A rangsor második helyén a La Ligában bajnoki címét megőrző Barcelona áll 7,5 milliárd dollárral, a harmadikon pedig a Manchester United 7,2-del. A BL győztes Paris Saint-Germain az 5., az Arsenal pedig a 8.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is folytatódik a hétvégén megtapasztalt füllett idő. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és többfelé várható kisebb-nagyobb eső is. A szél élénk marad, zivatarban viharossá fokozódik. Kora reggel 15-18 fokot, délután 24-26 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

De mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. 10 kategóriában még egy hónapig, június 30-áig lehet jelölni személyeket, illetve szervezeteket a Somogyi Prima díjakra. A szervezők olyan kiválóságok nevezését várják, akik, illetve amelyek teljesítményükkel, tartásukkal és értékrendjükkel példaképként szolgálhatnak mindenki számára. A jelöléseket egy adatlap kitöltésével lehet leadni. Tudtuk meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnökétől, Csizmadia Gábortól.
3: A somogy.vosz.hu weboldalon lehet leadni a jelöléseket, mondja, hogy a vármegyei Prima díj jelölési lapot kell kitölteni ezen a felületen. Ezt követően úgy szintén átvizsgáljuk a jelöléseket, hogy megfelelő tartalommal és megfelelő kategóriában érkeztek-e be a jelölések. Ezt követően van egy zsűri, egy öttagú zsűri, aki megvizsgálja a jelöléseket, és abból a szempontból, hogy minden tekintetben megfelel a Prima Primissima alapítvány alapszabályának, és a megfelelő jelölteket pedig tovább viszik döntéshozatalra, és ezekből a beérkező és továbbításra alkalmas jelöltekből kerülnek ki azok a jelöltek, akik ténylegesen kikerülnek a nyilvánosságra, és meg is hirdetjük azt, hogy ők Prima díjvárományosai lehetnek.
2: A Kaposvári Sporthorgász Egyesület vasárnap szervezte meg évek óta népszerű nyárköszöntő közösségépítő családi napját. A Desed a kaposfüredi partszakaszán 2-300-an vettek részt a különféle programokon. Természetesen volt horgászverseny, a pecázóktól karnyújtásnyira pedig bográcsos finomságok készültek, illetve az úti verseny résztvevői foglaltak helyet, de lehetett sétahajókázni is. A nyári szállásfoglalások listáján két somogyi település is ott van az első 10-ben, Siófok és Balatonlelle, írta meg a szállás.hu. A portál szerint ennek az az oka, hogy míg tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódásokat keresték az utazók, addig a nyári szezonban már a vízpartokat és fürdővárosokat részesítik előnyben. Az eddigi online fizetések összértékének több mint 26%-át szépkártyával rendezték a pihenni vágyók. Június első hetében ismét országos közlekedésbiztonsági razziába kezd a magyar rendőrség. Az egyenruhások most a motorosokra, a bukós isak használatára, a gumiabroncsok állapotára, a rendszámtáblák láthatóságára és a lámpák megfelelő működésére fordítanak kiemelt figyelmet. Ezen a héten nem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 18, 25, 32, 73, 90. A négyesek egyenként 1.626.025 forintot fizetnek, míg a hármasok 24.025, a kettesek pedig 3.220 forintot érnek. A következő főnyeremény összege 315 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is folytatódik a hétvégén megtapasztalt füllett idő. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és több felé várható kisebb-nagyobb eső is. A szél élénk marad, zivatarban viharossá fokozódik. Kora reggel 15-18 fokot, délután 24-26 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek és megbékélek azzal.

Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Nem

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Hamarosan kiderül, mely kaposvári oktatási intézmények remekeltek az Aktív Iskolák Élményfutó programján. A kihívás keretein belül a tanulók és a pedagógusok feladata az volt, hogy a tanórák közötti szünetekben meghatározott területeken köröket fussanak vagy gyalogoljanak, kilométereket gyűjtsenek. Amennyiben a tantestület bármely tagja futott, az kétszeres szorzóként számított, az igazgató részvétele pedig megháromszorozta az adott kilométert. A kihívás lehetőséget biztosított a tantárgyközi kapcsolatok megerősítésére is, például vaktérkép használatára, nevezetességek, mértékegységek, matematikai alapműveletek megismerésére. A Somogyi vármegyeszékhelyen szombaton este a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium állt az élen. Ünnepélyes keretek között adták át néhány nappal ezelőtt a megújult Fonyódi kikötőt. A Balatoni Hajózási ZRT tájékoztatása szerint 9 hónap alatt a többi között 4320 négyzetméteren új térburkolatot kapott a gyalogos sétány, 2190 négyzetméteren pedig parkosítottak. A fenntartható közlekedés támogatva új kerékpártárolók és töltők kerültek a partra, de megújultak az utcabútorok, az élményelemek és közösségi terekkel is gazdagodott a kikötő. Az utasok tájékoztatását ma már korszerű kijelzők, illetve jegyautomaták is segítik. Karbantartást végeznek a vasúti pályán június 11-én és 12-én éjszaka a Nagykanizsa-Pécs vonal Berzence és Bízvár közötti szakaszán. A Mávinform tájékoztatása szerint a munkálatok komoly zajterhelést okozhatnak a környéken, amiért a lakosság megértését és türelmét kéri a cég. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi probléma, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Erre hívta fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara május 31-én a dohányzásmentes világnap alkalmából. A füstölés szinte valamennyi szervet képes károsítani, kiemelt szerepe van a szív- és érrendszeri betegségekben, károsítja a légzőrendszert, jelentősen növeli a krónikus obstruktív tüdőbetegség előfordulását és számos rosszindulatú daganatos betegség kialakulását is. A szakemberek szerint az új típusú dohány és nikotin tartalmú portékák szintén hasonló egészségkárosító kockázatokkal bírnak. Véget ért a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem formabontó tehetséggondozó kezdeményezésének, a jövő vezetői programnak a második évfolyama. A záró konferencián elhangzott, a felsőoktatási intézmény mintegy 10 000 hallgatójából mindössze 50-nek adatik meg, hogy részese legyen ennek a programnak. Az ötletgazdák szerint ezek a fiatalok nem csak kiemelkedő ismeretekre tehetnek szert, hanem tagjai lehetnek egy különleges közösségnek is.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is folytatódik a hétvégén megtapasztalt füllett idő. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és többfelé várható kisebb-nagyobb eső is. A szél élénk marad, zivatarban viharossá fokozódik. Kora reggel 15-18 fokot, délután 24-26 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Bejelenthetem, hogy hivatalosan is megérkezett a nyár. Június 1-e van, hétfő, a mikrofonnál pedig Rót Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat a 91.2-es frekvencián. Hát csodálatosan indul ez a hétfő, ez a hét, és remélhetőleg mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy a nyár hangulatát még inkább tudjátok átérezni, még akkor is, hogyha munkával vagy sulival töltitek a mai napot, de bizony már a visszaszámlálás elkezdődött, a vakáció, a szabadságolások, a kirándulások visszaszámlálása, és értelemszerűen a nyárra való hangulódás nem áll távol tőlünk, hozzuk a legjobb dalokat, hozok újabb dalpremiereket, és köszöntjük az ünnepelteket, lapszemlével és kalendáriummal is készülök nektek ebben az órában. Na de egy picit visszatérve a dalpremierekhez, hamarosan érkezik is BB Rexa legújabb felvétele, most először a Rádió Moston, ez lesz a Sad Girls, de a szomorú lányok előtt még Lady Gaga is itt van velünk, és segít berobbantani az órát a Dead Dancer. Like

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 1-e van, és a mai napon a tündék ünneplik névnapjukat. A tünde Vörösmarty Mihály névalkotása is a tündér szóból ered. Ez a név olyan személyiség kialakulását segíti, aki szinte megállíthatatlanul halad a céljai felé. Jó üzleti érzéke van, és élvezi is az üzlet világát. Kezdeményező és sok újító, gyakorlati ötlete, találmánya van, de szinte soha nem térül meg a munkába befektetett energiája. Nem vár mások tanácsára, rendkívül független, hisz abban, hogy a legjobb az egyenes beszéd. Kedves tündék, kívánunk nektek nagyon boldog névnapot, Isten éltessen benneteket, külön köszöntöm a mi szerkesztőség vezető hölgyünket, asszonyunkat, Emsenk tündét, és kívánok neki is nagyon boldog névnapot. A mai nap ünnepeltjeinek Sabrina Carpenter dala érkezik az Espresso a rádió moston.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzésekbe kezd a rendőrség. Összefogásból lett biztonságos otthona egy kaposvári gólya családnak. Na de nem olvasom tovább a híreket, mert a legfontosabb dolgokat a kaposvármos.hu-n tudjátok elolvasni, kattintsatok!
1: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Június első hetében ismét országos közlekedésbiztonsági razziába kezd a magyar rendőrség. Az egyenruhások most a motorosokra, a bukósisak használatára, a gumiabroncsok állapotára, a rendszámtáblák láthatóságára és a lámpák megfelelő működésére fordítanak kiemelt figyelmet. A kaposvári hulladéklerakó mellett választott magának otthont egy gólyapár. A magas feszültségű oszlopot korábban már biztonságosá tették a szakemberek, de a frissen rakott fészek instabillá vált, az ágak potyogtak és üzemzavart okoztak, a költés pedig veszélybe került. A madármentők ezért egy különleges megoldás mellett döntöttek. Egy új, vezeték nélküli oszlopot állítottak a régi mellé, arra stabil fém fészek tartót szereltek, majd a teljes fészket óvatosan áthelyezték. A benne lévő 4 tojásról ez idő alatt a Dumadráva Nemzeti Park munkatársai gondoskodtak, inkubátorban vigyázva rájuk. A nyári szállásfoglalások listáján két somogyi település is ott van az első 10-ben, Siófok és Balatonlelle, írta meg a szállás.hu. A portál szerint ennek az az oka, hogy míg tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódásokat keresték az utazók, addig a nyári szezonban már a vízpartokat és fürdővárosokat részesítik előnyben. Az eddigi online fizetések összértékének több mint 26%-át szépkártyával rendezték a pihenni vágyók. Változatlanul a Real Madrid a világ legértékesebb labdarúgó klubja a Forbes gazdasági magazin számításai szerint. A friss lista élén egymást követően 5. éve áll a spanyol királyi gárda, amelynek jelenlegi becsült értéke 9,5 milliárd dollár. A rangsor második helyén a La Ligában bajnoki címét megőrző Barcelona áll, 7,5 milliárd dollárral, a harmadikon pedig a Manchester United 7,2-del. A BL győztes Paris Saint-Germain az 5., az Arsenal pedig a 8.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is folytatódik a hétvégén megtapasztalt füllett idő. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és többfelé várható kisebb-nagyobb eső is. A szél élénk marad, zivatarban viharossá fokozódik. Kora reggel 15-18 fokot, délután 24-26 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt Kaposvár, jó reggelt Somogy vármegye. Fél hét után járunk néhány perccel ezen a hétfő reggelen, és egyben egy új hónap első napján is. Június 1-e van, megérkezett a meteorológiai nyár, és bár az időjárás néha még tud meglepetéseket okozni, ilyenkor már valahogy mindenki egy kicsit más szemmel nézi a napokat. A gyerekek már számolják, hogy mennyi van még hátra a tanév végéig, a családok tervezgetik a nyári programokat, és talán ti is azon gondolkodtok, hogy mikor fér majd bele egy kis pihenés, egy balatoni kiruccanás, vagy egy kellemes esti grillezés a barátokkal. És persze ma reggel is kíváncsi vagyok rátok, milyen volt a hétvégétek, mivel indul nálatok a június, van már nyári tervetek, vagy egyelőre csak próbáltok túlélni ezen a hétfő reggelen, írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen 0670-32-32-355. Most pedig utazzunk vissza egy kicsit az időben. Jason Donovan a 80-as évek végén igazi tini sztárnak számított, a Too Many Broken Hearts pedig az egyik legnagyobb slágere lett. A dalt ugyanaz a legendás dalszerző-producer trió Stock, Etiken és Waterman készítette, akik akkoriban szinte futószalagon gyártották a világslágereket. Ez a dal pedig most érkezik itt a Rádió Moston és nyitja a fél órát. Jason Donovantől szól a Too Many Broken Hearts.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 1-e van, és kérem szépen a mai nap a tej világnapja, immár 69 éve. Ma 115 éve, hogy megalakult az első magyar filmvállalat. 100 évvel ezelőtt született Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő. 89 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Colin McCulloch, ausztrál írónő, a Tövis madarak, a hiányzó évek szerzője. 112 évvel ezelőtt hunyt el Feszti Árpád festőművész, aki a magyarok bejövetelét egy igazán zseniális alkotáson mutatja be, ez a Feszti körkép, ami Opus Tesserem megtekinthető. 169 éve házasságot kötött Semmelweis Ignác Fülöp és Weidenhofer Mária. 54 éve született Sági Tamás, színész. 143 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Cigány Dezső, festőművész. Ma 178 éve, hogy Kölnben megjelent a Neue Rheinische Zeitung első száma, amelynek főszerkesztője Karl Marx volt. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 52. születésnapját Alanis Morissette, többszörös Grammy-díjas kanadai-amerikai énekes, dalszövegíró, zenei producer és színésznő.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Közlekedési információk.
1: Közlekedési infó került a birtokunkba. Zoli hívott telefonon és elmondta, hogy a 67-esen, ahogy hajtanánk fel a körforgalomban az M7-es autópályára, a 67-es balatoni végénél közlekedési baleset történt. Az egyik autó a körforgalomban, a másik pedig keresztbe az úttesten. Aki arra jár, arra fele közlekedik, vezessen óvatosan és vigyázzon magára, és az érvényes mindenkire, aki Kaposvár útjait rója. Zolinak pedig köszönjük az infót.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Fölényes győzelemmel zárta a szezon utolsó hazai összecsapását a Kaposvári Vízilabdaklub. A KVK 21 hétre múlta felül az ELTE BEAC együttesét a Csík-Ferenc versenyúszodában. A somogyiak közül Baj Marcel 5, Bede Marcel és Szabó Gergő 4-4 gólt szerzett, míg Takács Kristóf 3-szor volt eredményes. Surányi László tanítványai június 6-án a Miskolc otthonában zárják az alsóházi rájátszást. Május 31-e a Magyar Hősök emléknapja. Ilyenkor azok előtt a magyar katonák és civilek előtt tisztelgünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Kaposváron a Mindszenty téren szerveztek főhajtást vasárnap. A Hősök templomában Horváth Zoltán plébános tartott szentmisét, majd a koszorúzást megelőző percekben Borhi Zsombor alpolgármester mondott emlékező beszédet. Június 8-án hétfőn a Takács Gyula könyvtárban mutatják be Rozsos Gábor Ködmagány című verses kötetét. A Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában majdnem 4 évtizede tanító, magyar szakos pedagógus művei eddig országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. A könyv borítóján az áll, a kötet igazi szellemi lelki spirituális kincs, amely egyszerre hajt fejet Riprónai József, Kass János, Gros Arnold, Gáspár András vagy éppen Takács Gyula előtt. A versek mindegyikében ott van Isten, az életigellés, a kegyelem ajándéka és a klasszikus értékrend tisztelete is. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület vasárnap szervezte meg évek óta népszerű nyárköszöntő közösségépítő családi napját. A Deseda Kaposvüredi partszakaszán 2-300-an vettek részt a különféle programokon. Természetesen volt horgászverseny, a pecázóktól karnyújtásnyira pedig bográcsos finomságok készültek, illetve az úti verseny résztvevői foglaltak helyet, de lehetett sétahajókázni is. Teltház lehet az idei Balaton átúszáson. A szervező Budapest Sportiroda adatai szerint ugyanis eddig 1000 településről mintegy 11 ezer úszó és szápos regisztrált Európa legnagyobb nyíltvízi úszó eseményére. A 41. alkalommal meghirdetett erőpróbán egy 200 vitorlásból álló úszófolyosó, tucatnyi vízimentő, illetve rendőrségi motoros, 3 kórházhajó és több mint 1000 segítő garantálja a résztvevők biztonságát. Az átúszás tervezett időpontja július 18-a, de ez az időjárási körülményeknek megfelelően akár többször is változhat még. Ezen a héten nem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 18, 25, 32, 73, 90. A négyesek egyenként 1.626.025 forintot fizetnek, míg a hármasok 24.025, a kettesek pedig 3.220 forintot érnek. A következő főnyeremény összege 315 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is folytatódik a hétvégén megtapasztalt füllett idő. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és többfelé várható kisebb-nagyobb eső is. A szél élénk marad, zivatarban viharossá fokozódik. Kora reggel 15-18 fokot, délután 24-26 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Elmúlt 7 óra, szép reggelt mindenkinek, jó utat a munkában, és biztonságos közlekedést az utakon, baleset és büntetésmentesen. Köszöntök mindenkit a Rádió Moston Kaposvár rádiójában, néhány perccel 7 óra után. Gulyás Lórántnak köszönjük a híreket, kívánunk neki is egy csodálatos hétfőt, egy nagyszerű hetet. Fél nyolckor a legfontosabb tudnivalókat már Cserhalmi Krisztián hozza itt a 91.2-es frekvencián. Én pedig, drága rádióhallgatók, beledobom magamat a zenék közé, és hozok érdekes infókat, programokat, meg mindent, ami Kaposvárral kapcsolatos, de továbbra is várom üzeneteiteket a 0670-32-32-355-re. Újabb dalpremierek jönnek majd a folytatásban, a következőkben három kiváló női előadó, egy DJ, Metzger Viki, és két énekesnő, Nagy Bogi és Miss Mood közöse érkezik az Éden, előtte pedig a napra kész Miles Smith nyitja a Nice to Meet You-val.

0: gyors jelentés.
1: Na nézzük, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a mai napon, illetve az előttünk álló napokban. Hát most igen, borús az idő odakint. Hát gyakran lesz felhős az ég ma is, és többfelé várható majd zápor, zivatar. A változó irányú szél megélénkül, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali órákra 15-18 fok közé hűlt a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 24-26 fok között alakulnak. Aztán holnap kedden változóan gomoly felhős napos időre számíthatunk, néhol majd akkor is előfordulhat zápor, a változó irányú szél megélénkül. A hajnali órákra 13-16 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 25-27 fok között alakulnak. Aztán szerdán és csütörtökön nedves levegő alakítja időjárásunkat, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd péntektől csökken a csapadékhajlam, és ismét melegszik az idő. Úgyhogy, ha jól értem, már most várhatjuk a hétvégét.
0: Időjárás jelentést hallottak.

A nagyszerű Shawn Mendes énekelt, ez volt a Treat You Better 2016-ból, hamarosan pedig már 7:30 lesz, érkezik is hírekkel Cserhalmi Krisztián, aztán utána közlekedési infókat hozok nektek, kedves hallgatók, na de most Tate McRae zárja a fél órát, és a

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Animációs film dolgozza fel a kaposvári vár 1555-ös ostromát. Többnyire felhős időnk lesz, és záporok, zivatarok várhatók. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Egy készülő animációs film dolgozza fel a kaposvári vár 1555-ös ostromát. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek, több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, a kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. Magyar busz szenvedett balesetet Csehországban. Vasárnap délután a magyar rendszámú autóbusz egy szlovák személyautóval ütközött össze. A buszon mintegy 30-en utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. A személyautó két utasát kórházba szállították. A cseh rendőrség szerint a balesetet valószínűleg az okozta, hogy a személyautó a vizes, síkos úton megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. A térségben a baleset idején heves esővel kísért vihar vonult át. Minden korábbi rekordot megdöntött a Tipmixen a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő. A szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az Arsenal és a Paris Saint-Germain fináléjára több mint ötször annyi tét érkezett, mint az Európa Liga döntőre. A fogadók 80%-a a PSG sikerére számított, és sokan eltalálták azt is, hogy mindkét csapat szerez gólt. Jelentős nyeremények is születtek. Közel 2 millió forinttal gazdagodott egy 15 ezer forintos fogadásnak köszönhetően valaki, aki még októberben helyesen megtippelte, hogy kinyeri a BL-t, az Európa Ligát és a Konferencia Ligát.
0: Időjárás jelentés.
2: Stabilis lesz a légkör felettünk ma, emiatt gyakran lesz erősen felhős az ég, de napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé várható a megyében zápor, zivatar, akár jelentős mennyiségű csapadék. A szél olykor élénk lehet, zivatar környezetében pedig viharossá fokozódhat. Reggel 18 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 21 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Beszéltem az Euró 6 óra taxi munkatársával, Lacival, aki már kora reggel óta rója a köröket Kaposvár útjain, és elmondta, hogy ébredezik a város, egyre nagyobb a forgalom, és ébredeznek a motorosok, illetve a rolleresek is. Itt felhívta a figyelmet, hogy a motorosokat a héten ellenőrzik a rendőrök kiemelt figyelemmel, csatlakoztak egy uniós kezdeményezéshez, és a műszaki állapotot meg mindent egyebet figyelnek, de erről beszélünk majd picit később részletesebben. A 48-as ifjúság útja és a Petőfi Sándor utca találkozásánál a lámpa továbbra is feketén kémleli a forgalmat, aki arra jár, vezessen körültekintően. Az iskolák környéke szintén forgalmas, akár csak a szigetvári felüljáró, ami nagyjából feléig tele van, és ahogy a Kontrási utca aljában található lámpák engedik a forgalmat, annak függvényében csorognak befele az autósok a belváros irányába. A Csík-Ferenc sétány környéke is forgalmas, a Hásfa utcára is felhívjuk a figyelmet, tudjuk, hogy ezt sokan már unjátok, kedves hallgatók, de azért jó mindig elmondani, hogy az előzékenység a Hásfa utca és a Fő utca találkozásánál igen-igen fontos. A közlekedési központ környéke is forgalmas, ott is sokan vannak, a buszok picit lassítják a forgalmat, úgyhogy legyünk a buszokkal, buszosokkal kapcsolatosan kicsit türelmesebbek. 18 fok a hőmérséklet odakint, és hát továbbra is zajlanak a munkálatok a Damjanics utcában, a Gépész környékén, a Talján Gyula utcáig, illetve a Németh István fasoron is. Ott a járdákon, meg a parkolókban lehet munkálatokra számítani a kórház sürgősségi bejáratánál. Vezessen mindenki óvatosan is, legyen büntetés, balesetmentes napotok!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra!

Taylor Swift dalát hallgattuk, az I Can Do It With A Broken Heart szólt a rádió moston, 3:48 után járunk, kedves hallgatók, és hát egy igazán tartalmas hétvége után vagyunk, így a gyereknap alkalmából kinyitották kapuikat a tűzoltók, a katonák, és a tegnap a Vasari Parkban is nagyon színes programokkal várták a családokat, gyerekeket itt Kaposváron. Na de most azoknak ajánlok egy kiváló programot ma délutánra, akik az egészségükkel szeretnek foglalkozni és a táplálkozásukkal. Mit tehetünk testi és lelki egészségünkért? Ez a címe az előadásnak. Értékeljük a teremtő ajándékait. 18 órakor kezdődik Árvai Márta, lelki gondozó, fitoterapeuta diaképes bemutatója, ráadásul kóstolóval is készülnek, és a táplálék növényeink változatos hatásáról lesz szó, miért jó, ha minél színesebben állítjuk össze az étrendünket. Az esemény tehát ma este 6-kor kezdődik a Takács Gyula könyvtárban, a Csokonai utca 4 szám alatt, a rendezvény ingyenes és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Én pedig minden rádióhallgató figyelmébe ajánlom a következő dalt, 1978-ból szól a Kiss felvétele, az I Was Made For Loving You.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Mondjak egy jó. Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40. És online www.mentavill.hu.
3: Mondjon jobbat, Mentavill.
4: Minden, ami ingatlan, boldingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
7: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Megemlékezést tartottak Kaposváron a Hősök napja alkalmából. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák gyereknapon. Jó reggelt kívánok! 8 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában Szent Misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Burhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja a történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a Keleti temetőben. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák Somogy megyében gyermeknap alkalmából. Vasárnap a nyitott szertárkapuk program keretében 29 helyszínen fogadták az érdeklődőket, ahol a gyerekek ezrei találkozhattak a tűzoltókkal. A nap során több próbariasztást is tartottak, a tűzoltók teljes felszerelésben 120 másodpercen belül helyszínre vonultak. A résztvevők kisfilmeket nézhettek, kipróbálhatták a puttonyfecskendőt és a járműveket, valamint tűzmegelőzési feladatokban is részt vehettek. A VR szemüvegeken keresztül egy lakástűz helyzetét is átélhették. A program célja idén is az volt, hogy közelebb hozza a tűzoltók munkáját a gyerekekhez és a családokhoz. Középkori hangulatú fesztivált rendeznek ezen a héten szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében. Az Osztrea Peregrina elnevezésű programon több egyesület is bemutatkozik, köztük a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A látogatókat egésznapos programok várják. Lesz íjász bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató és középkori csata jelenet is. Emellett kézműves foglalkozásokon, többek közt bőrműves és kosárfonó bemutatókon is részt lehet venni. A napot a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat a dohányzás és az új nikotintartalmú termékek terjedése a fiatalok körében különösen aggasztó. Erre a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara hívta fel a figyelmet. A WHO adatai szerint Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15 és 24 év közöttiek közül pedig közel minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az e-cigaretta és más új nikotintermékek sem veszélytelenek, a használatuk légzőszervi és szív- és érrendszeri problémákkal is összefüggésbe hozható. A Pécsi Tudományegyetem szerint a dohányzás évente több mint 27 000 halálesethez járul hozzá Magyarországon, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül mérhető egészségügyi előnyökkel járhat.
0: Időjárás jelentés.
8: Labilis lesz a légkör felettünk ma, emiatt gyakran lesz erősen felhős az ég, de napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé várható a megyében zápor, zivatar, akár jelentős mennyiségű csapadék. A szél olykor élénk lehet, zivatar környezetében pedig viharossá fokozódhat. Reggel 18 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 21 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész! Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész, hogy ön is legyen a napra kész.

0: 8 óra után járunk néhány perccel, ez pedig már a napra kész második órája itt a Rádió Mostan, és remélem, hogy jól indul a hétfő reggeletek. Akár úton vagytok a munkahely felé, akár megérkeztetek oda, én minden esetre örülök, hogy bennünket hallgattok. A Take That dala, az Everything Changes nyitotta ezt az órát itt a Rádió Moston. Június első napjaiban pedig valahogy mindig van valami különleges hangulat. A hétvégi gyermeknap élményei még frissek, a nyár pedig már szinte itt kopogtat az ajtón, reggelente egyre korábban kell a nap, este pedig egyre tovább világos van, és ilyenkor az embernek valahogy több kedve van terveket szőni. Egy bármilyen kiruccanáshoz, egy kerti sütögetéshez, egy esti sétához, egyszerűen csak egy kis kikapcsolódás kell a szabadban, minél kevesebb időt töltsünk bent a házban, és attól érezzük magunkat jól a munkás hétköznapokban is. Ezekből a pillanatokból lesznek meg a nyár legjobb emlékei. Ha van egy jó sztoritok a hétvégéről, vagy csak elmesélnétek, hogy hogyan indul nálatok a hétfő, a hét, a hónap, akkor írjatok SMS-t vagy Viber üzenetet 70 32 32 355. Most pedig egy dalpremiér következik, egy újabb, immár a harmadik a mai reggelen. Machine Gun Kelly, azaz MGK és Wiz Khalifa nem először dolgozik együtt, hiszen régi barátság köti össze őket, és korábban is több közös projektben szerepeltek. Az új daluk, a Girl Next Door, egy könnyed nyárias hangulatú szerzemény, amely már most sokaknál felkerült a nyári lejátszási listákra, így aztán nálunk is a Rádió Moston. Hallgassátok a Girl Next Door-t, Machine Gun Kelly-től és Wiz Khalifától a Rádió Moston.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk bizony a Naprakészt, már 8:45 is elmúlt, és hát kaposvári motorosok, figyelem, ahogy beköszöntött a június, és egyre több kétkerekű jelenik meg az utakon, egy fontos információ érkezett a rendőrségtől, hiszen egész héten, június 1-e és 7-e között országos, sőt európai szintű motoros ellenőrzés zajlik, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A szakemberek elsősorban a bukósisak megfelelő használatát, a gumiabroncsok állapotát, a rendszertáblák láthatóságát és a világítás működését vizsgálják majd. Érdemes indulás előtt átnézni a motort, hiszen a gumik mintázatának mélysége legalább 1,6 mm kell legyen, a rendszámnak pedig jól láthatónak és olvashatónak kell maradnia minden körülmények között. És persze, ne csak az ellenőrzések miatt figyeljünk oda, a nyári motorozás fantasztikus élmény, de két keréken különösen fontos a józan gondolkodás, az előrelátás és a megfelelő műszaki állapot. Ahogy a rendőrség is fogalmazott, a fizika törvényei nem ismerik a jogi kiskapukat. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és érjetek haza minden egyes túra után. Most pedig jöjjön egy dal, amelynek különleges története van. A Shoes eredetileg egy ausztrál elektronikus zenei projekt, a Won't Forget You pedig

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
2: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
1: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
2: Kettes, jobb kettesre. Tehát bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
1: Hanem középre.
2: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
1: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
2: Szembe semmiképp.
1: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
2: Mi vagyok akkor?
1: Na, kérlek szépen, akkor a te.
2: Egy bunkó.
1: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
2: Van.
1: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Animációs film dolgozza fel a kaposvári vár 1555-ös ostromát. Záporok, zivatarok várhatók ma. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Egy készülő animációs film dolgozza fel a kaposvári vár 1555-ös ostromát. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek, több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, a kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. Komolyabb rendbontás nélkül ért véget a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a mérkőzéssel összefüggésben nem történt súlyos bűncselekmény. A rendőrök összesen 13 jogsértés miatt intézkedtek, 6 embert fogtak el vagy állítottak elő. A hatóságok szerint ez a döntő jelentőségéhez és a szurkolók nagy számához képest rendkívül alacsony adat. Az országos mentőszolgálat pedig azt közölte, hogy 59 embert láttak el a Puskás arénában, és 8 embert vittek kórházba a BL döntő ideje alatt. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, a nyári előfoglalások alapján pedig Siófok vezeti a rangsort, közölte a szállás.hu. Tavasszal a fővárost Eger és Pécs követte a legkeresettebb úti célok között, míg nyárra a balatoni települések és a fürdővárosok iránt nőtt meg az érdeklődés. A foglalási adatok szerint tavasszal elsősorban a városi és kulturális programokat keresték az utazók, nyáron viszont a Balaton és a fürdővárosok iránt nőtt meg az érdeklődés.
0: Időjárás jelentés.
3: Stabilis lesz a légkör felettünk ma, emiatt gyakran lesz erősen felhős az ég, de napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé várható a megyében zápor, zivatar, akár jelentős mennyiségű csapadék. A szél olykor élénk lehet, zivatar környezetében pedig viharossá fokozódhat. Reggel 18 fokot mérhetünk, és nappal is legfeljebb 21 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
4: Fél kilenc után járunk néhány perccel, a híreket Cserhalmi Krisztiántól hallhattátok, mi pedig robogunk tovább ezen a júniusi hétfő reggelen itt a rádiómoston. Remélem, hogy jól indult a napotok, és ha esetleg még egy kicsit nehezen pörögnek a fogaskerekek, akkor sem kell aggódni, hiszen még csak most kezd igazán életre kelni a város. Az utak egyre forgalmasabbak, a kávék fogynak, a munkahelyen pedig lassan mindenki felveszi a hét ritmusát. És tudjátok mit? Érdemes néha egy pillanatra megállni és örülni annak, hogy itt a nyár, hosszabbak a nappalok, több idő jut a családra, a barátokra, egy esti sétára, vagy akár csak arra, hogy munka után kiüljünk egy kicsit a szabadba. Ezek az apró dolgok teszik igazán hangulatossá ezt az időszakot, így június 1-én is. Most pedig egy dal következik, amely nélkül aligha lehetne összefoglalni a világzene történetét. Morikante guineai énekes 1987-ben írta be magát a zenei történelembe a Yeke Yeke című slágerével, amely az első afrikai kislemez volt, amely több mint 1 millió példányban kelt el Európában. A dal máig a kontinens egyik legismertebb zenei exportcikke, és néhány taktus után szinte mindenki felismeri. Jöjjön tehát Morikante és a legendás Yeke Yeke a rádió mostan.

Visszarepültünk az időben 1994-be, Edwin Collins dalával, a Girl Like You-val, ez szólt most a rádió moston. 3:49 után járunk, és repüljünk még egy picit az időben, csak ezúttal városunk múltjában. Ma 125 éve a város saját kezelésébe vette a Siemens Haske cégtől megvásárolt kaposvári villanytelepet. A telepet 8 éven át Bereck Sándor mérnök vezette. Ugyanezen a napon született Zilahon dr. Ikafarvi Farkas Béla, kaposvári református lelkész. 55 éve alakult meg Kaposváron a TIT Somogy megyei szervezetének Albireo amatőr csillagász klubja Szent Mártoni Béla vezetésével. Ugyanezen a napon kezdte meg szolgálatát városunkban maga István református lelkész. 35 éve ezen a napon több tucat utca neve változott meg Kaposváron. És szintén ezen a napon Rácz Sándor, az 1956-os Nagy Budapesti Központi Munkástanács elnöke, és Fónai Jenő, a POFOSZ elnöke is beszédet mondott a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Somogy megyei szervezetének kaposvári gyűlésén. 30 éve Nagy Erzsébet, a mártír miniszterelnök lánya is részt vett a Nagy Imre Társaság megyei szervezetének ünnepi közgyűlésén, amelyet Nagy Imre születésének 100. évfordulója alkalmából rendeztek Kaposváron. Az államférfi fogságáról, elítéléséről és politikai utóéletéről Vészi János, a társaság alelnöke, a kormányfő veje tartott előadást. Ugyanezen a napon a Kaposvári Közúti Igazgatóság jogutódjaként megalakult a kaposvári székhelyű Somogy megyei Állami Közútkezelő KHT. Ügyvezető igazgatója Jacó Győző volt. És végül, de nem utolsó sorban, ma 20 éve Széta Károly polgármester leleplezte a kopjafát, amelyet a Honvéd utcai általános iskola állított elhunyt pedagógusai és diákjai tiszteletére. Alkotója Nemezi Tibor Fafaragó volt. Ezek történtek tehát, kedves hallgatók, június 1-én Kaposvár múltjában. Most pedig Blanka dalával folytatjuk, jön a szóló a rádió moston.

Naughty Boy és Sam Smith közösét a Lelellát hallgattuk. 9 órához közeledünk, kedves hallgatók, és Cserhalmi Krisztián híreihez. Ez azonban már az utolsó megszólalás így a napra kész végén, de változatlan lendülettel és energiával folytatjuk 9 óra után is. Maradjatok velünk Kaposvár rádiójában. A napra kész pedig Tiestóval zárjuk. Jön a Lay Low a 91.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Megemlékezést tartottak Kaposváron a Hősök napja alkalmából. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák gyereknapon. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában szent misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja a történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a Keleti temetőben. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák Somogy megyében gyermeknap alkalmából. Vasárnap a nyitott szertárkapuk program keretében 29 helyszínen fogadták az érdeklődőket, ahol a gyerekek ezrei találkozhattak a tűzoltókkal. A nap során több próbariasztást is tartottak. A tűzoltók teljes felszerelésben 120 másodpercen belül helyszíre vonultak. A résztvevők kisfilmeket nézhettek, kipróbálhatták a puttonyfecskendőt és a járműveket, valamint tűzmegelőzési feladatokban is részt vehettek. A VR szemüvegeken keresztül egy lakástűz helyzetét is átélhették. A program célja idén is az volt, hogy közelebb hozza a tűzoltók munkáját a gyerekekhez és a családokhoz. Középkori hangulatú fesztivált rendeznek ezen a héten szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátságrom kertjében. Az Osztrea Peregrina elnevezésű programon több egyesület is bemutatkozik, köztük a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A látogatókat egésznapos programok várják. Lesz íjász bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató és középkori csata jelenet is. Emellett kézműves foglalkozásokon, többek közt bőrműves és kosárfonó bemutatókon is részt lehet venni. A napot a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Magyar busz szenvedett balesetet Csehországban. Vasárnap délután a magyar rendszámú autóbusz egy szlovák személyautóval ütközött össze. A buszon mintegy 30-en utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. A személyautó két utasát kórházba szállították. A cseh rendőrség szerint a balesetet valószínűleg az okozta, hogy a személyautó a vizes síkos úton megcsúszott, átért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. A térségben a baleset idején heves esővel kísért vihar vonult át. Minden korábbi rekordot megdöntött a Tipmixen a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az Arsenal és a Paris Saint-Germain fináléjára több mint ötször annyi tét érkezett, mint az Európa Liga döntőre. A fogadók 80%-a a PSG sikerére számított, és sokan eltalálták azt is, hogy mindkét csapat szerez gólt. Jelentős nyeremények is születtek. Közel 2 millió forinttal gazdagodott egy 15 ezer forintos fogadásnak köszönhetően valaki, aki még októberben helyesen megtippelte, hogy kinyeri a BL-t, az Európa Ligát és a Konferencia Ligát.
0: Időjárás jelentés.
2: Labilis lesz a légkör felettünk ma, emiatt gyakran lesz erősen felhős az ég. Többfelé várható a megyében zápor, zivatar, akár jelentős mennyiségű csapadék. A szél élénk, olykor viharos lehet. Napközben legfeljebb 21 fok lesz ma.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
3: Szép délelőtöt kívánok, vagy jó reggelt azoknak, akik későn ébrednek. Néhány perccel 9 óra után, június 1-én, hétfőn, Rót Balázsi Hunor a mikrofonnál, és bár sokak szerint a hétfő a legnehezebb nap, én inkább úgy tekintek rá, mint egy új kezdetre. Egy új hét, új lehetőségek, új célok, és ki tudja, talán éppen ma történik valami olyan, amire még pénteken nem is számítottunk. Néha egy jó beszélgetés, egy váratlan siker, vagy akár egy kedves mosoly is elég ahhoz, hogy teljesen más irányt vegyen a napunk. A nyár első napjaiban ráadásul valahogy könnyebb pozitívnak lenni. Már reggel is kellemes az idő, este sokáig világos van, és egyre többen tervezgetik a szabadságot, a kirándulásokat, vagy a balatoni napokat. Szóval, ha ma reggel még egy kicsit álmosan indultál el otthonról, akkor azt üzenem, adj egy esélyt ennek a hétnek, mert lehet, hogy tartogat számodra is néhány igazán jó pillanatot. Most pedig két világsztár közös dala következik itt a Rádió Moston. Sia és Kylie Minogue korábban már dolgoztak együtt dalszerzőként, de a Dance Alone az egyik legjelentősebb közös előadói együttműködésük. A dal egyszerre modern és táncolható, miközben Kylie klasszikus pophangzását és Sia különleges világát is magán hordozza. Most pedig az órát nyitja itt a Rádió Most.

Egy 5 éves dalt hallgattunk a Coldplay-től, a Higher Power szólt a rádió mostan, 3 perccel járunk, 9:45 után, kedves hallgatók, és kaptunk egy üzenetet Anditól. Szia Hunor, nálunk mozgalmasan telt a hétvége, szombaton még füvet nyírtunk, és rendbe tettük a kertet, vasárnap pedig a gyerekekkel ünnepeltük a gyermeknapot, volt fagyizás, egy kis játszóterezés, és mi is ott voltunk a Vasari Parkban. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk. Nekem a június mindig egy kicsit a szabadság hónapja, ilyenkor tervezzük már a nyaralást, és napról napra egyre jobban várjuk, mondhatni elkezdjük visszaszámolni a napokat, szóval én kifejezetten örülök, hogy megérkezett a nyár, még akkor is, ha a hétfő reggelek ilyenkor sem mindig könnyebbek. Szép napot kívánok a rádió most minden hallgatójának, üdvözlettel, Andrea. Köszönöm szépen, kedves Andrea, hogy írtál, és köszi, hogy velünk vagy, és hogy megosztottad velünk azt, hogy mit jelent számodra a nyár. És ha már a szeretetről, a családról és a jó emlékekről van szó, akkor jöjjön egy igazi örökzöld, Gloria Estefan Everlasting Love című dala, ami 1995-ben jelent meg, ami eredetileg az 1960-as évekből származó dalnak új lendületet adott, világszerte új rajongókat szerezve neki. Gloria Estefan és az Everlasting Love.

0: Időjárás jelentés.
1: A hétvége egész jól alakult, így az időjárás szempontjából, aztán vasárnap estére érkezett egy kis meglepetés, de aztán nem lett belőle semmi. Hát marad ma is ez a labilis légkör, az időjárási helyzet kedvez a gomoly felhőképződésnek és a záporok, zivatarok kialakulásának. Kisebb körzetekben kiadós csapadék is hullhat. Hazánk fölé továbbra is meleg páradus léghullámok érkeznek, a labilis légkör miatt erős lesz a gomoly felhőképződés, és összességében többfelé várható zápor-zivatar. A több felhő miatt néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés. Kedden valamelyest csökken a csapadékhajlam, majd szerdán már ismét nedvesebb levegő érkezik fölénk. Kedden néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés, majd szerdán a csapadék miatt ismét csökken a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

kanadai legendás énekes Bryan Adams és egy nagyszerű angol énekesnő Melanie C közösen szólt a rádió mostan. Ez volt a When You're Gone a 92-es frekvencián Kaposvár rádiójában 1998-ból. Már elmúlt 3:40 is, kedves hallgatók, közeledünk 10 óra felé, majd újból jön Krisztián hírekkel, de addig is pörgetjük a legjobb dalokat itt a 91.2-n. Lady Gaga és a This Is jön a folytatásban, és itt lesz velünk a Hooligans is az Illúzió című dalukkal, most pedig Marshmallow-t és Halsey-t hallgatjuk. Már is szól a Be Kind Kaposvár rádió.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Animációs film dolgozza fel a kaposvári vár 1555-ös ostromát. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák gyereknapon. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák Somogy megyében gyermeknap alkalmából. Vasárnap a nyitott szertár kapuk program keretében 29 helyszínen fogadták az érdeklődőket, ahol a gyerekek ezrei találkozhattak a tűzoltókkal. A nap során több próbariasztást is tartottak. A tűzoltók teljes felszerelésben 120 másodpercen belül helyszíre vonultak. A résztvevők kisfilmeket nézhettek, kipróbálhatták a puttony fecskendőt és a járműveket, valamint tűzmegelőzési feladatokban is részt vehettek. A VR szemüvegeken keresztül egy lakástűz helyzetét is átélhették. A program célja idén is az volt, hogy közelebb hozza a tűzoltók munkáját a gyerekekhez és a családokhoz. Egy készülő animációs film dolgozza fel a kaposvári vár 1555-ös ostromát. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek, több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, a kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. Komolyabb rendbontás nélkül ért véget a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a mérkőzéssel összefüggésben nem történt súlyos bűncselekmény. A rendőrök összesen 13 jogsértés miatt intézkedtek, 6 embert fogtak el vagy állítottak elő. A hatóságok szerint ez a döntő jelentőségéhez és a szurkolók nagy számához képest rendkívül alacsony adat. Az országos mentőszolgálat pedig azt közölte, hogy 59 embert láttak el a Puskás arénában, és 8 embert vittek kórházba a BL döntő ideje alatt. Továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat a dohányzás, és az új nikotintartalmú termékek terjedése a fiatalok körében különösen aggasztó. Erre a Pécsi Tudomány Egyetem általános orvostudományi kara hívta fel a figyelmet. A WHO adatai szerint Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15 és 24 év közöttiek közül pedig közel minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az e-cigaretta és más új nikotintermékek sem veszélytelenek, a használatuk légzőszervi és szív- és érrendszeri problémákkal is összefüggésbe hozható. A Pécsi Tudományegyetem szerint a dohányzás évente több mint 27 ezer halálesethez járul hozzá Magyarországon, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül mérhető egészségügyi előnyökkel járhat.
0: Időjárás jelentés.
4: Egész nap felhős, borongós idő várható, és tartós esőre van kilátás, akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A szél élénk olykor viharos lehet, és legfeljebb 21 fok lesz napközben.
5: időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
7: Elmúlt 10 óra, szép délelőttöt mindenkinek, bár már nem olyan szép napsütéses a nap, mint a kora reggeli órákban volt, amikor még jöttem a stúdióba. Most bizony, ha jól látom, csepereg az eső, picit borongós a hangulat így hétfőn. Hát az a baj, hogy ez egy ilyen bekuckózós idő, és kevésbé hozza meg a hangulatot a munkához és a jó kedvet, de próbáljuk meg azért ebből is kihozni a maximumot június 1-én. Ebben az órában hozok nektek programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot, és természetesen jönnek a legjobb zenék is. Itt lesz velünk az óra első felében Riemann, itt lesz velünk Perry, jön Bibi Rexa újdonsága, a Sad Girls, most pedig Stevie Wonder nyitja az órát a Part-Time Lover-rel.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: programajánló.
1: Újból a zené lesz a főszerep a hétvégén Kaposváron, hiszen újból jön a Kaposvári Katonazenekari Fesztivál június 4-én és 5-én a Kossuth téren. Az első nap 19 órakor kezdődik, jazz, pop, rock, díszegyenruhában címmel a Kaposvár helyőrségi zenekar koncertjén közreműködik Karosi Júlia jazzénekes és Gregorovics Tamás énekes. És azért is ajánlom mindenki figyelmében, mert nagyon nagy slágereket hallhattok új ruhába, új köntösbe öltöztetve, igazán nagyszerű módon. Aztán június 5-én 10 órától Pöttöm parti a katonazenekarral, a kisebbekre is gondoltak, 17.30-tól felvonulás lesz a sétáló utcán, majd 18 órától szakalaki bemutatók és összevont katonazenekari koncert. A fellépők közt ott lesz a Kaposvári helyőrségi zenekar, a Szentendre helyőrségi zenekar, a légierő zenekar Veszprémből és a légierő zenekar Szolnokról is. Úgyhogy kedves hallgatók, ha tehetitek, látogassatok le a Kossuth téren a hétvégén és élvezzétek a nagyszerű előadásokat.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. 91.2. Rádió Most.

0: Időjárás jelentés.
1: Ha a korábbi időjárás előrejelzésekről lemaradtatok volna, most pótolhatjátok, már is mondom, hogy mire számíthatunk a következő napokban. Ma gyakran lesz erősen felhős az ég, emellett azonban napos időszakok is lehetnek, többfelé várható zápor, zivatar, a változó irányú szél megélénkül, zivatarban viharossá fokozódik, a nappali hőmérsékletek pedig 23-25 foknál nem lesznek melegebbek, de a tartósan felhős záporos helyeken 20 fok várható. Késő estére 20-22 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan gomoly felhős napos időnk lesz, a változó irányú szél megélénkül, hajnalban 13-16 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 25-27 fok között alakulnak. Aztán a hét közepén, szerdán gyakran lesz erősen felhős az ég, helyenként azonban lesznek napos időszakok is, többfelé várható akkor is majd eső, zápor, zivatar, az északnyugati szél megerősödik, a hajnali órákra 15-17 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 20-25 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékeket a borongós záporos tájakon mérhetjük. A hét második felében pedig fokozatosan csökken a csapadékhajlam, a hétvégén már napos, egyre melegebb idő várható. Úgyhogy kedves hallgatók, mindent bele a melóba, aztán majd a hétvégén kirándulunk, lazítunk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
3: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
2: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz valahol, vagy bevered a térdet, hogy
3: azt mondom? Az a ronyba tekert.
2: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalát.
3: Még sose sikerült kimondani.
2: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
3: De nagyon csúnya.
2: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
3: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
2: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
3: hogy a BKV-nek a szőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
2: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhatsz. Rádió Mars.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Kezdjük is a horoszkópot, kedves hallgatók, a kossal. Hétfőn a Merkur jegyet vált, átlép a rákba. Az utóbbi időben felborulhatott a munka és család egyensúlya. Itt az ideje, hogy kicsit visszalépj a családi fészekben, tudatosan lassíts és többet pihenj. Béke költözik a szívedbe a következő periódus alatt. Bika. Sikeres napod van, a magánügyeiddel kapcsolatban azonban nem árt az óvatosság. Könnyedén belekeveredhetsz ugyanis egy félreértésbe vagy félreérthető helyzetbe. Szerencsére azért később átlátsz a helyzeten. Ebben segít neked a Merkur. Ikrek. A Merkurnak ma nagyon erős a hatása. Elszántságot, éberséget, egyértelmű célokat jelez neked. Egy szóval ez egy nagyon kedvező hatás. Mivel az intuitív rák jegyébe lép, különösen erősen szólal meg az a bizonyos belső hang, és ennek talán jó hasznát is veszed egy döntési helyzetben. Rák. Eláraszt most az a rengeteg pozitív élmény, ami a kommunikáció érzelmi oldala, amelyek most váratlanul érnek, mivel az első sorsterületedre lépett a Merkur. Rengeteg lehetőséged adódik, de ne jegy meg tőlük.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Hétfőn valaki nagyon próbálkozik, szeretne manipulálni, de te átlátsz rajta. Nyugodtan mondd meg neki, hogy tisztában vagy a valódi indítékaival. A délután jó lehetőséget hozhat új fejleményekre, kinyílik egy ajtó, ami eddig zárva volt. Szűz. A Merkur jegyváltása nagyon erősen hat rád, hiszen uralkodó bolygód. Elképzelhető, hogy találkozol valakivel, aki egész másképp szemléli a világot, mint te. Sokat tanulhatsz belőle, ha nyitott vagy és beszélgettek. A nyilas hold nagy felismeréseket jelez. Mérleg, nagyon szép nap lesz a mai, fontos felismerések érlelődnek benned, és valahogy egyensúlyba kerülnek a dolgok. A párkapcsolatod is nagyon kiegyensúlyozott, és úgy érzed, rendben van minden. Ha szingli vagy, a vonzerőd felerősödik, a rák Merkur kedvez neked. Skorpió. Izgalmas fejleményeket jeleznek a bolygók hétfőre, és elsősorban a szingli skorpióknak. Lehet, hogy nehezen tudsz tisztában jönni egy új és váratlan érzéssel, amit egy ismeretlen hoz elő belőled. Csak hagyd, hogy a maguk útján menjenek a dolgok, ha van párod, még inkább megerősödik a szerelmetek a rák Merkur idején.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És jön a horoszkóp utolsó felvonása a mai napra. Nyilas, neked éppen az az erősséged, hogy nagy hittel, lelkesedéssel veted bele magad mindenbe. Fogadd el, hogy mindig lesz körülötted olyan, aki próbál keresztbe tenni ennek. Ma viszont ezt nem szabad hagynod. Ha kell, lépj át az illetőn, hagyd figyelmen kívül bármit tesz, mondd neked. Bak. Egy kényes helyzetben szükséged lehet a diplomáciai képességedre, amikor egy vitás vagy érzékeny ügyet kell elsimítanod. Keresd hát meg azt a megoldást, amely során az igazság győzedelmeskedik, és mégis mindenki úgy érzi, hogy valami azért neki is jutott a győzelemből. Vízöntő. Hétfőn lehetőséged adódik, hogy egy új szerepkörben is kipróbáld magad, vagy valamilyen olyasmiben vegyél részt, amit eddig nem volt alkalmat kipróbálni. Légy nyitott és próbálj ki mindent, lehet, hogy ez lesz a te utad. És végül halak. Nagyon jó nap a mai, és ügyesen átlátsz, kézben tartasz mindent. A Merkur vízelemű jegybe lép, ami miatt most pár hétig a vízelemű jegyeknek lejt a pálya. Ugyanakkor sértődékenységet is hoz a Merkur, és nagyon felfújod a dolgokat, ne tedd, nem érdemes.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposvár.

Katy Perry énekelt, ez volt a Lifetime a Rádió Moston, már hamarosan 11 órát üt az óra, és újból jön Cserhalmi Krisztián a legfontosabb tudnivalókkal Kaposvár Rádiójában, de jövök vissza én is, és folytatjuk a lendületet, az energiát, a jó zenéket. Remélhetőleg sokan itt lesznek velünk a nap további részében is ma 11 óra után, most pedig Nick Kershaw dalával zárjuk az órát, ez a The Riddle a Rádió Moston. I got

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla. Reklám.
1: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár Várunk mindenkit!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Megemlékezést tartottak Kaposváron a Hősök napja alkalmából. Középkori fesztivált rendeznek szombaton a Szent Jakabi Bencés apátságnál. Jó napot kívánok! 11 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában Szent Misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja a történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a Keleti temetőben. Középkori hangulatú fesztivált rendeznek ezen a héten szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében. Az Osztrea Peregrina elnevezésű programon több egyesület is bemutatkozik, köztük a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A látogatókat egésznapos programok várják. Lesz íjász bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató és középkori csata jelenet is. Emellett kézműves foglalkozásokon, többek közt bőrműves és kosárfonó bemutatókon is részt lehet venni. A napot a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Amennyiben nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, úgy az új kormány alkotmánymódosítást kezdeményez a leváltási szabályok megváltoztatására. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. A politikus szerint a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét helyre kell állítani, ezért nem a megfosztási eljárást választanák. Súlyog Tamás vasárnap közzétett videóüzenetében azt mondta, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget és az alaptörvény szerint látja el feladatait. Magyar busz szenvedett balesetet Csehországban. Vasárnap délután a magyar rendszámú autóbusz egy szlovák személyautóval ütközött össze. A buszon mintegy 30-en utaztak, közül 9-en könnyebben megsérültek. A személyautó két utasát kórházba szállították. A cseh rendőrség szerint a balesetet valószínűleg az okozta, hogy a személyautó a vizes síkos úton megcsúszott, átért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. A térségben a baleset idején heves esővel kísért vihar vonult át. A tavasz időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, a nyári előfoglalások alapján pedig Siófok vezeti a rangsort, közölte a szállás.hu. Tavasszal a fővárost Eger és Pécs követte a legkeresettebb úti célok között, míg nyárra a balatoni települések és a fürdővárosok iránt nőtt meg az érdeklődés. A foglalási adatok szerint tavasszal elsősorban a városi és kulturális programokat keresték az utazók, nyáron viszont a Balaton és a fürdővárosok iránt nőtt meg az érdeklődés.
0: Időjárás jelentés.
3: Egész nap felhős, borongós idő várható, és tartós esőre van kilátás, akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A szél élénk olykor viharos lehet, és legfeljebb 21 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ródh Balázsi Hunor.
4: Beléptünk egy újabb órába, 11-et ütött az óra, Krisztiántól hallottunk híreket, szép napot kívánok mindenkinek, köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Ród Balázsi, Hunor, és hát kedves hallgatók, egy újabb lendületes óra elé nézünk, ráadásul ezt az órát megpimpeljük egy kis játékkal is. Aki szeretne nyerni a Dream Fitness and Beauty by 12 alkalmas kombinált bérletet, figyeljen, mert hamarosan hozom a játékot. Na de hozok még dalokat is, Geszti és Péterfi közösen a Csak te meg én jön hamarosan, de itt lesz velünk Justin Bieber-től a Ghost is, most azonban Avicii és Sandro Cavazza nyitja az órát a Without You-val.

0: is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life.
1: Reklám. Játék következik.
2: Játékhoz érkeztünk, kedves hallgatók, érdemes figyelni, mert ha figyeltek és helyesen válaszoltok, akkor egy 10 alkalmas kombinált bérletet nyerhettek a Dream Fitness and Beauty-hoz. A Dream Fitness and Beauty idén már az 5. születésnapját ünnepli. Az elmúlt években arra törekedtek, hogy egy olyan helyet hozzanak létre Kaposváron, a József Attila utca 19 szám alatt, ahol a mozgás nem futószalagon történik. Családias hangulat, kis létszámú vagy akár teljesen privát edzések, így valóban mindenkire jut figyelem. Jelenleg több mozgásforma közül választhatsz: power plate, páros és privát személyi edzés, rehabilitáció tréning gyógytornásszal, egyéni gyógytorna, kismama edzés, kiscsoportos funkcionális tréning. Ráadásul egész júniusban 10% kedvezményt biztosítanak a 12 alkalmas bérletekre. Weboldal www.dreamfit.hu, online bejelentkezés dreamfit.hu/bejelentkezés. És hát, kedves hallgatók, ha figyeltetek, akkor könnyű dolgotok van, a kérdés így hangzik: hány éves lett idén a Dream Fitness and Beauty? A. 3 éves, B. 5 éves, vagy C. 8 éves? Várom a helyes megfejtéseket a 0670-3232-355-re, SMS-ben vagy Viberen, és fontos, hogy írjátok bele az üzenetbe a neveteket is.
1: Reklám hangzott el.

Egy igazán zseniális énekesnővel repültünk vissza az ezredfordulóhoz, ez volt Leon Rimes és az I Need You a rádió moston. Már 11:30 környékén járunk, kedves hallgatók, továbbra is Róth Balázsi Hunor a mikrofonnál, pörög a délelőtt, pörögnek a percek, és már a munkaidőből is egyre kevesebb van hátra, ahogy telik az idő, viszont én továbbra is felhívom a figyelmeteket arra, hogy ne felejtsetek el helyesen válaszolni az óra kérdésére. Azt kérdeztem tőletek, hogy hány éve

sikeres lett idén a Dream Fitness and Beauty, és egy 12 alkalmas kombinált bérletet nyerhettek, hogyha eltaláljátok, hogy 3 éves, 5 éves vagy 8 éves születésnapot ünnepelnek idén. Várom tehát továbbra is a válaszokat a 0670-32-32-355-re, nem sokára pedig sorsolunk. Most pedig zenével folytatjuk, érkezik Liza Stansfield és az All Around the World, de előtte még benéz hozzánk Lost Frequencies és a The Feeling.

91.2 Rádió most. But I'll find it.

0: Reklám. Játék következik.
1: Elérkeztünk mai játékunk sorsolásához, kedves hallgatók. A Dream Fitness and Beauty játékát hoztam nektek ebben az órában, és az volt a kérdés, hogy hány évesek? 3, 5 vagy 8 éves a Dream Fitness and Beauty? A helyes válasz pedig a B volt, azaz az 5 éves. Úgyhogy aki ezt a választ küldte el nekünk ma SMS-ben vagy Viber üzenetben, most nagy eséllyel nyerhet, részt vesz a játékban, én pedig oda teszem sorsolni a számítógépet, és már is hozom a győztest, akit úgy hívnak, hogy Szabó Alexandra. Gratulálunk Alexandrának, nyereménye tehát egy 12 alkalmas kombinált bérlet. Kedves Alexandra, leadjuk a neved és a telefonszámodat a Dream Fitness és Beauty-nál, és mehetsz aztán személyesen váltatod be ezt a bérletet. Köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk játszottatok, tegyetek így legközelebb is.
0: Reklám hangzott el.

0: Offenbach és Norma Jean Martin életet lehelt ebbe a délelőttbe. Ez volt az Overdrive Rádió moston. Már közeledünk 12-höz és a déli harangszóhoz. Na meg Krisztián híreihez értelemszerűen. A mikrofonnál a Ród Balázsi Hunor, és egy órára még megkaptok 12 és 1 között, úgyhogy jövök vissza hamarosan újból itt a Rádió moston. Most pedig Ronan Keatinggel folytatjuk, és kerülünk egyre közelebb az óra végéhez. Ez a When You Say Nothing At All.
1: It

0: Reklám.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Megemlékezést tartottak Kaposváron a Hősök napja alkalmából. Idén is megnyílt a tűzoltó laktanya gyermeknapon. Köszöntöm a hallgatókat! Déli 12 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában Szent Misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja a történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a Keleti temetőben. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák Somogy megyében gyermeknap alkalmából. Vasárnap a nyitott szertárkapuk program keretében 29 helyszínen fogadták az érdeklődőket, ahol a gyerekek ezrei találkozhattak a tűzoltókkal. A nap során több próbariasztást is tartottak. A tűzoltók teljes felszerelésben 120 másodpercen belül helyszíre vonultak. A résztvevők kisfilmeket nézhettek, kipróbálhatták a puttonyfecskendőt és a járműveket, valamint tűzmegelőzési feladatokban is részt vehettek. A VR szemüvegeken keresztül egy lakástűz helyzetét is átélhették. A program célja idén is az volt, hogy közelebb hozza a tűzoltók munkáját a gyerekekhez és a családokhoz. Egy készülő animációs film dolgozza fel a Kaposvári vár 1555-ös ostromát. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek, több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a Kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, a Kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. Amennyiben nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, úgy az új kormány alkotmánymódosítást kezdeményez a leváltási szabályok megváltoztatására. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. A politikus szerint a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét helyre kell állítani, ezért nem a megfosztási eljárást választanák. Súlyog Tamás vasárnap közzétett videóüzenetében azt mondta, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget és az alaptörvény szerint látja el feladatait. Komolyabb rendbontás nélkül ért véget a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a mérkőzéssel összefüggésben nem történt súlyos bűncselekmény. A rendőrök összesen 13 jogsértés miatt intézkedtek, 6 embert fogtak el vagy állítottak elő. A hatóságok szerint ez a döntő jelentőségéhez és a szurkolók nagy számához képest rendkívül alacsony adat. Az országos mentőszolgálat pedig azt közölte, hogy 59 embert láttak el a Puskás arénában, és 8 embert vittek kórházba a BL döntő ideje alatt.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután csökken a csapadék hajlam, de előfordulhat még kisebb eső, estére viszont már felszakadozik a felhőzet. A nyár első napján csupán 21 fokot mérhetünk délután. Kedden napos, száraz idő várható, 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz, szerdán ugyanis újra esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Túl vagyunk a déli harangszón, túl vagyunk Krisztián hírein, és Éva Max dalán a szólt itt a rádió moston. Köszöntöm a hallgatókat, már délutánba léptünk, úgyhogy kedves hallgatók, hogyha belemerültetek volna nagyon a melóba, szólok, hogy ideje tervezni az ebéddel. Hogyha csak megmelegíteni kell, akkor lassan irány a mikró, hogyha pedig valóvá kimozdulnátok a munkahelyetekről, akkor ezt is jó megtervezni, ha nem rutin szerint jártok el minden egyes nap. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, kicsit lazítsatok, aztán utána még egy nagy levegővétellel ugorjatok neki a nap hátralévő részének. Délután pedig majd jöhet a kis lazulás, a kis pihenés, a kis sziesztázás ideje. Továbbra is várom az üzeneteket, hívásokat 0670-32-32-355. Hamarosan jön egy svéd csapat, a Roxette és a Dressed for Success, most pedig a Script újdonságával folytatjuk, a Man in the Arena érkezik a rádió mostan.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadság szaga, és egész Budapest.

Hát nem csak Budapest szabadabb nyáron, hanem bizony Kaposvár is. Ez volt Lennarttől Gabriel Beattől és az Animal Cannibalstől a Budapest nyáron 2021-ből. Jó kis feldolgozás. Már a negyed egy is a múlté, kedves hallgatók, és hoztam egy érdekességet a nagyvilágból. Egy friss kutatás szerint ugyanis az emberek jelentős része már az első néhány másodpercben eldönti, hogy szimpatikus-e számára valaki. A kutatók szerint ehhez sokszor nem is az számít, hogy pontosan mit mond a másik, hanem a mosoly, a hangszín, vagy egyszerűen az a bizonyos első benyomás. Talán ezért is érdemes néha egy mosollyal kezdeni a napot, nem kerül semmibe, de lehet, hogy valakinek éppen jobbá teszi a hétfőjét, és valljuk be, ebből manapság sosem lehet túl sok. Most pedig jöjjön egy dal, amelyről sokat beszélünk az utóbbi hetekben. Miley Cyrus az End of the World című szerzeményében azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy még a bizonytalanságok közepette is érdemes megélni a pillanatot, élvezni az életet és értékelni azokat az embereket, akik körülvesznek bennünket.

0: Programajánló.
1: Családok, figyelem, figyelem! Családi nap lesz a Szent Jakabi Bencés apátság Romkertben, egészen pontosan június 6-án 10 és 18 óra között. Katonai táborral készül a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület és a Compagnie de Noir Egyesület, valamint a Terra Hagyományőrző Egyesület részvételével. Egész napos kísérő programok között ott lesz a Ténta és Luttól, azaz Szépírás Micsik Horváth Alexandrával, Készíts saját papírt a papírmerítő műhellyel, Legyen méz és viasz, méhész foglalkozással is várnak, tárlatvezetéssel, Molnár István régész jóvoltából, harcászati íjász bemutatóval, páncélos bajvívás bemutatóval, középkori csata jelenettel és egész napos íjászattal, lovagi fegyvermustrával, kézműves foglalkozásokkal és mindennel, ami régészet, emellett pedig sírláda feltárás, kosárfonás, bőrműves foglalkozás és büfé is lesz a helyszínen, a Szent Jakabi Bencés apátság Romkertben. Június 6, 10 és 18 óra között legyetek ott ti is, a rendezvényre a belépés ingyenes.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig.

Egy menő kis dalt hozott nekünk Calvin Harris és Tom Grennan, ez volt a By Your Side a rádió moston 3:41 után. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki éppen ebédel, így az ebédidőben, június első napján hétfőn, és jó készülődést azoknak, akik még ebéd előtt állnak. Hamarosan 13-at üt az óra, híreket hoz Cserhalmi Krisztián, aztán érkezik a stúdióba Horváth Szabi is, átadom a terepet. Én köszönöm, hogy velem töltöttétek a kora reggelt és a délelőttöt, kívánok mindenkinek egy csodaszép hétfőt, legközelebb majd pénteken reggel találkozunk. Roth Balázsi Hunor köszöni a figyelmet, a Linkin Park dalával búcsúzom, jön a The Emptiness Machine, viszont hallásra!

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Súlyos a brigádom, mikor az este jön. Üvöltő farkasok a hegytetőn. A bugi már a lábam van megint. Fogadjunk egy reggelre, hogy

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
4: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértők ezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
3: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Középkori fesztivált rendeznek szombaton a Szent Jakabi Bencés apátságnál. Délután csökken a csapadék hajlam. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Középkori hangulatú fesztivált rendeznek ezen a héten szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében. Az Osztrea Peregrina elnevezésű programon több egyesület is bemutatkozik, köztük a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A látogatókat egésznapos programok várják. Lesz íjász bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató és középkori csata jelenet is. Emellett kézműves foglalkozásokon, többek közt bőrműves és kosárfonó bemutatókon is részt lehet venni. A napot a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Nyílt napot tartott pénteken a kaposvári laktanyában a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó programon a látogatók megismerhették a katonák mindennapjait, valamint a különféle katonai és műszaki eszközöket. A résztvevők fegyverzett technikai bemutatót és technikai kiállításokat láthattak, emellett rendőrségi és tűzoltó eszközöket is kipróbálhattak. A családokat akadálypálya, lézerpuskalövészet, kézműves foglalkozások és egyéb szórakoztató programok várták. Biztonságos új otthont kapott egy gólya család a kaposvári hulladéklerakó közelében. A madarak egy nagy feszültségű villanyoszlop tetején kezdtek fészket építeni, azonban a fészek instabillá vált és üzemzavart is okozott. A szakemberek ezért egy új vezeték nélküli oszlopot állítottak fel, amelyre fészek tartót szereltek, majd áthelyezték a teljes fészket. A fészek és a tojások áthelyezését az E.ON és a Duna-Dráva Nemzeti Park közösen hajtotta végre. Már több mint 10 000-en neveztek az idei Balaton átúszásra. Európa a legnagyobb nyílt vízi úszó eseményét a tervek szerint július 18-án rendezik meg. A szervező Budapest sportiroda adatai szerint eddig mintegy 11 000 úszó és szápos biztosította a helyét. A klasszikus 5,2 kilométeres távra már 9 000 nevezés érkezett, a 2,6 kilométeres féltávot 700-an választották, míg a szápos áthúzásra eddig 1000 résztvevő regisztrált. A szervezők szerint az idei eseményen is teltház várható. Minden korábbi rekordot megdöntött a Tipmixen a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az Arsenal és a Paris Saint-Germain fináléjára több mint 5-ször annyi tét érkezett, mint az Európa Liga döntőre. A fogadók 80%-a a PSG sikerére számított, és sokan eltalálták azt is, hogy mindkét csapat szerez gólt. Jelentős nyeremények is születtek. Közel 2 millió forinttal gazdagodott egy 15 ezer forintos fogadásnak köszönhetően valaki, aki még októberben helyesen megtippelte, hogy kinyeri a BL-t, az Európa Ligát és a Konferencia Ligát.
2: Időjárás jelentés.
7: Délután csökken a csapadék hajlam, de előfordulhat még kisebb eső, estére viszont már felszakadozik a felhőzet. A nyár első napján csupán 21 fokot mérhetünk délután. Kedden napos, száraz idő várható, 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz, szerdán ugyanis újra esős, hűvös idő várható.
2: Időjárás jelentést hallotta
0: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
1: Vidám hétkezdést és hétfő délutánt kívánok nektek 4 perccel 1 óra után, és 17 óráig leszek a mikrofonnál. Hozom a jó zenéket, és természetesen szokásunkhoz szűen napjaink a közelmúlt és a régelmúlt legkedveltebb slágereit. És persze lehet üzenni is, és várom a közlekedési információkat is. Ha vannak, 0670-32-32-355, ide jöhetnek az üzenetek. Ez egyébként telefon, SMS és Viber szám, úgyhogy bármelyik platformon üzentek, állunk rendelkezésetekre. Mindjárt hozok egy kis pozitív töltetet a Kovalszki meg a Vegától, ez lesz a Mintegy jel című sláger. Előtte pedig Martin Garrix és Karanilla Liar közösével indulunk. Ez a Smile, ezzel kívánok nektek szép délutánt, és töltsük együtt a következő órákat is.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan a nap 24 órájában itt a Rádió Most FM 91.2-n. Pontosan 4:02 van, én Horváth Szabi vagyok, és folytatódik a Mit tehetünk testi és lelki egészségünkért. Értékeljük a Teremtő ajándékait című rendezvény sorozat. A helyszín a Takács Gyula megyei könyvtár, ma este 6 órakor kezdődik a táplálék növényeink változatos hatása. Miért jó, ha minél színesebben állítjuk össze az étrendünket című diaképes bemutató, melyet Árvai Márta, lelkigondozó fitoterapeuta tart majd, de lesz a rendezvény után kóstoló is magas antioxidáns tartalmú ételekkel. A rendezvény ingyenes, várnak rá mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Mostan pedig időutazunk, 1994-ben repülünk vissza az Erasure dalával, You're Under the Sun.

0: Itt a rádió mostan ez volt B.O.B. és Bruno Mars közöse 2010-ben a Not In A New, hamarosan pedig a hölgyek veszik át a főszerepet, hiszen jön a Little Mix és a Breakup Song. Teljes egészében játszom a dalt, egy rövid ajánlót követően itt a rádió mostan.
1: 91.2. Rádió most. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

Ez volt a Spin Doctors 1991-es dal, a Two Princes. Emlékeimben él még, amikor a Music Television, tehát az MTV csak úgy ontotta magából ezt a dalt is. A Csapból is ez folyt annak idején, és ilyen slágereket is felelevenítünk folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, ahol nem csak napjaink és a közelmúlt legkedveltebb dallamai szólnak. Én Horváth Szabi vagyok, egy perccel vagyunk 3:42 előtt, 2 órakor pedig Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, és persze várom folyamatosan a közlekedési információkat is, valamint az egyéb jellegű üzeneteket, például, hogy hol hallgatjátok rádiónk műsorát. Ha ezt megírjátok, akkor oda címzettel repítek egy meglepetés dalt a listánk soron következő felvételét, ami biztos vagyok benne, hogy a meglepetés erejével foghatni. 0670-32-32-355 ez a telefon, SMS és Viber számunk. A folytatásban pedig 2022-ből jön Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közöse az In the Dark.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream.

0: Katy Perry slágere zárta az órát az I Kissed a Girl itt a 91.2 Rádió Moston. Maradt egy kis időm, úgyhogy, mármint Krisztián híreig, úgyhogy ajánlok egy-két dalt a következő órából. Például hallhatjátok majd nálunk Olivia Rodrigo legújabb dalát a slágerlisták éléről, a Drop Dead címűt. Nem hanyagoljuk el a hazai dalokat sem, Rúzsa Magdi a nyári záport hozza. Azt tudja, hogy pontosan az időjáráshoz passzolni fog ez a felvétel, és hamarosan Krisztián hírei után a Wham slágerével indulunk, 1986-ból jön a The Edge of Heaven. George Michael és csapata, tehát a Wham felvétele nyitja majd az órát Krisztián hírei után, de előtte még egy kis kereskedelmi kitérőt hallunk itt a Rádió Most FM 91.2-n.
1: 91.2. Rádió Most. Reklám.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Megemlékezést tartottak Kaposváron a Hősök napja alkalmából. Idén is megnyílt a tűzoltóság gyereknapon. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában szent misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja a történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a Keleti temetőben. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák Somogy megyében gyermeknap alkalmából. Vasárnap a nyitott szertárkapuk program keretében 29 helyszínen fogadták az érdeklődőket, ahol a gyerekek ezrei találkozhattak a tűzoltókkal. A nap során több próbariasztást is tartottak. A tűzoltók teljes felszerelésben 120 másodpercen belül helyszíre vonultak. A résztvevők kisfilmeket nézhettek, kipróbálhatták a puttonyfecskendőt és a járműveket, valamint tűzmegelőzési feladatokban is részt vehettek. A VR szemüvegeken keresztül egy lakástűz helyzetét is átélhették. A program célja idén is az volt, hogy közelebb hozza a tűzoltók munkáját a gyerekekhez és a családokhoz. Megújult a Fonyódi kikötő. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból újította fel a mólót és környékét. A tavaly szeptemberben indult beruházás során korszerűsítették az elvult kikötői infrastruktúrát, új burkolatokkal, közösségi terekkel és élményelemekkel gazdagították a területet. Emellett javították a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit is. A felújított kikötőt múlt hét pénteken adták át. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb, biztonságosabb és vonzóbb környezet fogadja a helyieket és a Balatonhoz érkező látogatókat. Továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat a dohányzás és az új nikotintartalmú termékek terjedése a fiatalok körében különösen aggasztó. Erre a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara hívta fel a figyelmet. A WHO adatai szerint Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15 és 24 év közöttiek közül pedig közel minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az e-cigaretta és más új nikotintermékek sem veszélytelenek, a használatuk légzőszervi és szív- és érrendszeri problémákkal is összefüggésbe hozható. A Pécsi Tudományegyetem szerint a dohányzás évente több mint 27.000 halálesethez járul hozzá Magyarországon, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül mérhető egészségügyi előnyökkel járhat.
1: Időjárás jelentés.
4: Délután csökken a csapadék hajlam, de előfordulhat még kisebb eső, estére viszont már felszakadozik a felhőzet. A nyár első napján csupán 21 fokot mérhetünk délután. Kedden napos, száraz idő várható, 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz. Szerdán ugyanis újra esős, hűvös idő várható.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
0: A jó zene és a jó hangulat garantált a folytatásban is itt a Rádió Most FM 91.2 06 70 32 32 355, ez pedig az elérhetőségünk, állok rendelkezésetekre 17 óráig. Lucas Graham vadi újdalát játszom rövidesen, a Second Chance címűt, előtte pedig George Michael-el az élén 1986-ból a Wham sláger indítja az órát most a Rádió Moston, ez pedig a The Edge of Heaven.

és Come Along szólt 2001-ből itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 4:43 van, és egy Kasis programot ajánlok figyelmetekbe. Kasis vagyok címmel, pályán túl két előadással, június 2-án majd a sportpszichológia témakörében Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus előadása lesz a konfliktus kezelés a sportban, illetve dietetika témakörében Vas Bence dietetikus tart majd előadást táplálkozás verseny előtt címmel. A helyszín pedig a Körcsarnok lesz az Arany János utca 97-es szám alatt. A program pedig este 6 órakor kezdődik, várnak rá mindenkit nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig a jó zene garantált, Dua Lipa folytatja már is a sort a Training Season-nel.

Ilyen napon szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, másfél perccel vagyunk fél három előtt, és óriási változáson ment keresztül Ed Sheeran. A híresség rengeteg fogyott, sőt teljesen kigyúrta magát, és a brit Men's Health magazin új számának címlapján mutatta meg a változást. Sheeran pedig elárulta, hogy többféle mozgásformát végez, váltogatja a kocogást, a súlyemelést, a pilateszt, a jogát és az úszást, étkezés szempontjából pedig semminek nem mondott búcsút, csak most már módjával fogyaszt mindent, és igyekszik minél egészségesebb étrendet tartani. Emellett a koncertjeit követően nem bárokba látogat, hanem a hotel szobájába, ahol masszázs után rögtön a pihenésre koncentrál. Ez olyasmi, amiről sosem gondoltam volna, hogy megteszem, de megtörtént. 10 évvel ezelőtt egy sörtvedelő kebabot zabáló dohányos voltam, de a gyerekei

születése után úgy éreztem, le kell számolnom ezekkel a rossz szokásokkal, és elkezdtem edzeni, illetve figyelni az életmódomra. Ezt az évet száraz januárral kezdtem, majd folytattam a józan életet és az edzéseket. Sokat pilateseztem, és életem legjobb formájába kerültem. Azzal viccelődtem, hogy rajta leszek a Men's Health címlapján, aztán egy nap azt mondtam, miért is ne, írta a fotókhoz. Hát gratulálunk neki, követendő példa, itt a Rádió Moston, pedig Ed Sheeran jön a Galway Girl-lel.

Ez volt Pink Dala Trustful, itt a 91.2 Rádió, most a másfél perccel vagyunk 3:43 előtt. Ajánlom figyelmetekbe a Kaposvári Polgári Kaszinó következő programját, ami június 4-én lesz, egy órával korábban, vagyis 17 órakor a könyvtárban Nánai Mihály vendégüknek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének, a Történelem Oktatók Országos Szakmai Egyesülete elnökének előadása lesz Perzsiától Iránig címmel. Várják sok szeretettel az érdeklődőket. És idén június 4-én és 5-én rendezik meg városunk főterén a Kossuth téren a Kaposvári Katona Zenekari Fesztivált. Június 4-én este 7 órától kezdődik a Jazz Pop Rock díszegyenruhában. Ez a Kaposvári Helyőrség zenekar koncertje, ahol közreműködik Karosi Júlia jazz énekes és Gregorovics Tamás énekes. Másnap június 5-én 10 órakor kezdődnek a programok, Pöttöm Parti a Katona Zenekarral, 17:30-tól pedig felvonulás lesz a Sétáló utcán. Este 6 órakor indulnak a szakalaki bemutatók és az összevont katona zenekari koncert. Fellép majd a Kaposvári Helyőrség zenekar, a Szentendrei Helyőrségi zenekar, a Légierő zenekar Veszprémből és a Légierő zenekar Szolnokról is. Jó szórakozást kívánunk a programokhoz, itt a rádió, mostan pedig a Csaj nem jár egyedül című film egyik betétdalával megyünk tovább. Ez a Sixpence Not the Richer és a Kiss Me.

James Hype és Kelly Lake közös átdolgozása zárta az órát itt a Rádió Moston. Ez volt a More Than Friends. A következő órában is jönnek a slágerek hazai és külföldi vonalról vegyesen. A hazait erősíti majd a Halott Pénz, HBT és Kővári közös Élnünk kellett volna. Itt lesz majd a Guitar Virtuos, Santana és Rob Thomas közös dal is a Smooth 1999-ből. És hamarosan a következő óra Krisztián hírei után 2024-ből Éva Megzalával indul a Spatafékkel.

0: Napjaink a közelmúlt és a régebmúlt legkedveltebb slágerei szólnak egy helyen, itt a Rádió Most FM 91.2, nem csak a következő órában, hanem a nap 24 órájában is. Elérhetőségünk is változatlan, ez a 0670 32 32 355. Várom folyamatosan a közlekedési információkat, és persze az egyéb jellegű üzeneteket is, de van még egy e-mail címünk is, az info@radiomost.hu, és megtalálhatóak vagyunk a Facebookon is, a facebook.com/radiomost címen, ott ugye messenger üzenetet küldhetek nekünk, de ha esetleg még nem tettétek volna meg, akkor kérlek titeket arra, hogy oldalunkra nyomjatok egy lájkot, mert ezt követően értesülhettek a rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról és érdekességekről. A folytatásban jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig pontban délután 3 órakor Cserhalmi Krisztián kollégám hozza a legfrissebb híreket, információkat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
3: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet! Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
4: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Animációs film dolgozza fel a Kaposvári vár 1555-ös ostromát, délután már csökken a csapadék hajlam. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Egy készülő animációs film dolgozza fel a Kaposvári vár 1555-ös ostromát. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek, több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a Kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, a Kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. Biztonságos új otthont kapott egy gólya család a kaposvári hulladéklerakó közelében. A madarak egy nagy feszültségű villanyoszlop tetején kezdtek fészket építeni, azonban a fészek instabillá vált és üzemzavart is okozott. A szakemberek ezért egy új vezeték nélküli oszlopot állítottak fel, amelyre fészek tartót szereltek, majd áthelyezték a teljes fészket. A fészek és a tojások áthelyezését az E.ON és a Duna-Dráva Nemzeti Park közösen hajtotta végre. Nyílt napot tartott pénteken a kaposvári laktanyában a Magyar Honvédség Lánner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó programon a látogatók megismerhették a katonák mindennapjait, valamint a különféle katonai és műszaki eszközöket. A résztvevők fegyverzett technikai bemutatót és technikai kiállításokat láthattak, emellett rendőrségi és tűzoltó eszközöket is kipróbálhattak. A családokat akadálypálya, lézerpuskalövészet, kézműves foglalkozások és egyéb szórakoztató programok várták. Megújult a Fonyódi kikötő. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból újította fel a mólót és környékét. A tavaly szeptemberben indult beruházás során korszerűsítették az elvult kikötői infrastruktúrát, új burkolatokkal, közösségi terekkel és élményelemekkel gazdagították a területet. Emellett javították a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit is. A felújított kikötőt múlt hét pénteken adták át. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb, biztonságosabb és vonzóbb környezet fogadja a helyieket és a Balatonhoz érkező látogatókat. Összeomlott egy bontás alatt lévő ipari épület Székesfehérváron, egy ember pedig a romok alá szorult. A 4 emeletes épület hétfőn dőlt össze a helyi vasútállomásnál. A romok alá szorult munkás életben van, a katasztrófa védelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Már több mint 10 000-en neveztek az idei Balaton átúszásra. Európa a legnagyobb nyílt vízi úszó eseményét a tervek szerint július 18-án rendezik meg. A szervező Budapest sportiroda adatai szerint eddig mintegy 11 000 úszó és szápos biztosította a helyét. A klasszikus 5,2 km-es távra már 9 000 nevezés érkezett, a 2,6 km-es féltávot 700-an választották, míg a szápos áthúzásra eddig 1000 résztvevő regisztrált. A szervezők szerint az idei eseményen is telt ház várható.
1: Időjárás jelentés.
6: Délután csökken a csapadék hajlam, de előfordulhat még kisebb eső, estére viszont már felszakadozik a felhőzet. A nyár első napján csupán 21 fokot mérhetünk délután. Kedden napos, száraz idő várható, 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz, szerdán ugyanis újra esős, hűvös idő várható.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A Rádió Most stúdiójában
1: Horváth Szabi.
0: Indul egy újabb óra itt a Rádió Moston, és szólnak a legnagyobb slágerek. Jön a Nyúllevelem Pályor és a Megtörténtünk című dallal, előtte pedig Eva Max felvételével indulunk, ahogy ígértem, már is itt a Spotify.

Ilyen nappal szólnak itt a rádió most FM 91.2-n a legjobb zenék. Ő volt Ariana Grande és a Yes And, a dal pedig 2024-ből érkezett rádiónk hullámosszára ide a 91.2-re. És ajánlok figyelmetekbe egy holnapi programot, ez a Körcsarnokban lesz majd az Arany János utca 97-es szám alatt. A Pályán túl címmel két előadáson vehetek részt a Kasi Jóvoltából. Június 2-án este 6 órától, tehát holnap este 6 órától kezdődnek az előadások. Az egyik részében a sportpszichológia témakörében Teveliné Horváth Melinda a sportpszichológus tart előadást, konfliktus kezelés a sportban címmel, utána pedig a dietetika témakörében Vas Bence dietetikus a táplálkozás verseny előtt címmel tart majd tájékoztatót. Még egyszer, tehát mindez holnap, a Kasi rendezésében a Körcsarnokban az Arany János utca 97-es szám alatt lesz, este 6 órától várnak rá mindenkit sok szeretettel. Többen írtátok nekem egyébként, hogy lemaradtatok a délelőtti horoszkópról, és hogy egyes csillagjegyeket ismételjek meg, hát egyesével külön azt nem tudom, tehát hogy csak egyet-egyet kiragadva, de a kéréseknek eleget téve, hamarosan 3:30 és 4 óra között ismét elmondom, hogy miket jósoltak nekünk mára a csillagok, a 12 csillagjegy jóslatát 3 felvonásban majd hozom rövidesen, tartsatok velünk, most azonban Enrique Iglesias énekel és jön tőle az Escape 2001-ből.

0: fel.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 2 perccel vagyunk 3:30 előtt, ahogy ígértem, tehát repeat a horoszkópból. Már is megtudhatjuk azt, hogy mit jósolnak nekünk már a csillagok. Egyébként még alig vagyunk túl a nap felén, úgyhogy bőven aktuális a csillagjóslás. Kosok, bikák, ikrek, rákjegyűek, a ti jóslataitok jönnek elsőként. A mai napon a Merkur jegyet vált kedves kos és átlép a rákba. Az utóbbi időben felborulhatott a munka és a család egyensúlya. Itt az ideje, hogy kicsit visszalépj a családi fészekbe, tudatosan lassíts és többet pihenj, béke költözik a szívedbe a következő periódus alatt. Bika, sikeres napod van, a magánügyeiddel kapcsolatban azonban nem árt az óvatosság. Könnyedén belekeveredhetsz ugyanis egy félreértésbe vagy félreérthető helyzetbe. Szerencsére azért később átlátsz a helyzeten, ebben segít neked a Merkur. Ikrek, a Merkur ma jegyet vált, most nagyon erős a hatása, elszántságot, éberséget, egyértelmű célokat jelez neked, egy szóval ez egy nagyon kedvező hatás. Mivel az intuitív rák jegyébe lép, különösen erősen szólal meg az a bizonyos belső hang, és ennek talán jó hasznát is veszed egy döntési helyzetben. Rák. Eláraszt most az a rengeteg pozitív élmény, ami a kommunikáció érzelmi oldala, amelyek most váratlanul érnek, mivel az első sors területre lépett a Merkur. Rengeteg lehetőséged adódik, de ne ijedj meg tőlük. Itt a rádió mostan pedig hamarosan Medusa és Dermo Kennedy dala jön, a Paradise, utána hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatát is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Műsorajánló.

0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
2: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
1: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
2: Kettes, jobb kettesre. Tehát bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
1: Hanem középre.
2: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
1: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
2: Szembe semmiképp.
1: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
2: Mi vagyok akkor?
1: Na, kérlek szépen, akkor a te.
2: Egy bunkó.
1: És, nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Hm. Van benne valami?
2: Van.
1: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Tomakodó. Te nyalizó.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 3:54 után megyünk tovább a horoszkópban, már is jönnek az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatai. Oroszlán, a mai napon valaki nagyon próbálkozik, szeretne manipulálni, de te átlátsz rajta. Nyugodtan mondd meg neki, hogy tisztában vagy a valódi indítékaival. A délután pedig jó lehetőséget hozhat egy új fejleményre, kinyílik egy ajtó, ami eddig zárva volt. Szűz. A Merkúri egyváltása nagyon erősen hat rád, hiszen uralkodó bolygód. Elképzelhető, hogy találkozol valakivel, aki egész másképp szemléli a világot, mint te. Sokat tanulhatsz belőle, ha nyitott vagy és beszélgettek. A nyilas hold pedig nagy felismeréseket jelez. Mérleg. Nagyon szép nap lesz ez a mai, fontos felismerések érlelődnek benned, és valahogy egyensúlyba kerülnek a dolgok. A párkapcsolatod is nagyon kiegyensúlyozott, és úgy érzed, rendben van minden. A szingli vagy a vonzerőt felerősödik, a rák Merkur kedvez neked. Skorpió. Izgalmas fejleményeket jeleznek a bolygók a mai napra, és elsősorban a szingli skorpióknak. Lehet, hogy nehezen tudsz tisztába jönni egy új és váratlan érzéssel, amit egy ismeretlen hoz elő belőled. Csak hajt, hogy a maguk útján menjenek a dolgok, ha pedig van párod, akkor még inkább megerősödik a szerelmetek a rák Merkur idején. Itt a rádió Moston pedig jön a Halott pénz, HBIT és Kővári közös Élnünk kellett volna, utána hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait is.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: 8 perccel múlt el délután 3:30, már jelezték többen, hogy milyen jó, hogy újra meghallgathatják a horoszkópot, mert hogy lemaradtak róla a délelőtti órákban. Hát rajtam nem újon, úgyhogy hátra van még 4 csillagjegy, jönnek a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai. Nyilas, neked éppen az az erősséged, hogy nagy hittel, lelkesedéssel veted bele magad mindenbe. Fogadd el, hogy mindig lesz körülötted olyan, aki próbál keresztbe tenni ennek. Ma viszont ezt nem szabad hagynod. Ha kell, lépj át az illetőn, hajt figyelmen kívül bármit tesz vagy mond neked. Bak. Egy kényes helyzetben szükséged lehet a diplomáciai képességedre, amikor egy vitás vagy érzékeny ügyet kell elsimítanod. Keresd hát meg azt a megoldást, amely során az igazság győzedelmeskedik, és mégis mindenki úgy érzi, hogy valami azért neki is jutott a győzelemből. Vízöntő. A mai napon lehetőséged adódik, hogy egy új szerepkörben is kipróbáld magadat, vagy valami olyasmiben vegyél részt, amit eddig nem volt alkalmad kipróbálni. Légy nyitott és próbálj ki mindent, lehet, hogy ez lesz a te utad. Halak. Nagyon jó nap ez a mai, és ügyesen átlátsz, kézben tartasz mindent. A Merkur vízelemű jegybe lép, ami miatt most pár hétig a vízelemű jegyeknek lejt a pálya. Ugyanakkor sértődékenységet is hoz a Merkur, és nagyon felfújod a dolgokat. Ne tedd, nem érdemes. Ezeket jósolták nekünk mára, június 1-ére a csillagok. Én szép napot kívánok nektek a folytatáshoz is. Már is jön az Aerosmith és a My Only Angel, aztán délután 4 órakor Krisztián érkezik újra a legfrissebb hírekkel, információkkal.
0: Ez volt a Hor

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 16 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában szent misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja a történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a keleti temetőben. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban, erről számolt be a megyei főkapitány a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Molnár Gábor az éves beszámolójában kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. A főkapitány a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményeiről is. Egy férfi tavaly októberben Kaposváron félreértette egy másik járókelő kézmozdulatát, ezért megfejelte és megütötte. A férfi ellen ezért most vádat emeltek. A 20-as éveiben járó tettes ittasan gyalogolt a Donnerben, ahol a sértett is sétált. A másik férfi az élettársa elé sietett és integetett neki, hogy tegye le a kezében lévő szatyrokat, mert majd segít hazavinni. A másik férfi ezt értette félre, azt hitte neki mutogatnak és kiabálni kezdett a sértettel, majd hirtelen lefejelte és ököllel arcon ütötte. A férfi ellen az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetésre tett indítványt. Amennyiben nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, az új kormány alkotmánymódosítást kezdeményez a leváltási szabályok megváltoztatására. Erről Magyar Péter számolt be hétfőn Budapesten, a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök szerint a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét helyre kell állítani, ezért nem a megfosztási eljárást választanák. A politikus azután mondta ezt, hogy hétfőn délelőtt tárgyalt Súlyog Tamással, aki megerősítette, hogy nem mond le. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség ezen a héten a motorosokat. Az akció részeként kiemelten vizsgálják a bukósisak szabályos használatát, a gumiabroncsok állapotát, a rendszámtáblák láthatóságát és a világító berendezések működését. Emellett a járműveken végzett szabálytalan átalakításokat, például a nem engedélyezett kipufogó módosításokat is figyelik. Ősszel Magyarországon lép fel A$AP Rocky. A világhírű amerikai rapper október 5-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet világkörüli turnéja keretében. A szervező Live Nation közlése szerint a turné az új 8 év után megjelent albumára épül. A rapper korábban többször is tervezett magyarországi fellépést, ezek azonban különböző okok miatt elmaradtak. A mostani koncert lesz az első fellépése hazánkban A$AP Rockynak.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő felében már elvékonyodik a felhőzet, előbukkan a nap, de kisebb eső még előfordulhat. Késő délután 20 fokot mérhetünk, és este sem lesz hidegebb 18 foknál. Holnap napos, száraz idő várható, 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz csak, mert szerdán újra esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallotta
5: a Rádió Most stúdiójában.
6: Horváth Szabi. 4 perccel vagyunk 16 óra után, utolsó közös óránk indul itt a Rádió Most FM 91.2-n. Június hónap első napján, június 1-én az utakon lévőket óvatosságra intem. Erősödött a forgalom a városban és környékén is az utakon. Vigyázzatok magatokra és egymásra is. Leoni újdonságát játszom, rövidesen a Moonlight címűt, előtte pedig Kemred dalával indulunk, és már is in a Friends.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a rádió moston. Anne Marie és Niall Horan hozta az Our Song című slágert. Másfél perccel múlt el 4:45. Ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát is. Vivben vetítik még a mai napon 18 órától és 20 óra 30 perctől a Mandalori és Grogu című filmet. Az Ördög Prádát visel 2 17:40-től és 20 óra 20 perctől, a Mortal Kombat 2 17 óra 50 perctől, a Michael című dráma a történelmi életrajzi filmet szintén 17 óra 50 perctől, az Utazó című horrort 20 órától, míg a Backrooms hátsó szobák című horror skifit 20 óra 10 perctől tűzi filmvászonra a mai napon a Kultik. Jó szórakozást kívánok, bármelyik filmet is választjátok, itt a rádió moston pedig Lady Gaga és Colby O'Donnell dalával megyünk tovább, jön a Just Dance.

Summer és a Humbreaker szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel múlt el fél öt, én Horváth Szabi vagyok, és gyorsan ránéztem a fontosabb devizáink napi középárfolyamai hogyan alakultak. Az angol font erősödő tendenciát mutatott, és egy 10%-os emelkedéssel a mai napon 409 forint 28 filléren áll. Az euró stagnált a forinttal szemben, és a mai napon 354 forint 19 filléren jegyzik. A svájci frank gyengülő tendenciát mutatott, és 17%-os csökkenéssel az MNB ma 387 forint 97 filléren jegyzi. Az amerikai dollár pedig tovább gyengült a forinttal szemben, és 34%-os csökkenéssel 303 forint 82 filléren áll. Itt a Rádió Mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, Nora Till hozza már is az All In My Head című slágert.

Ez volt Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head itt a 91.2 Rádió, most a másfél perccel múlt el, 3:45. A következő dalokkal megköszönöm a kitartó, kitüntető figyelmeteket. 13 órától mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, maradjatok velünk a folytatásban is, ha jó zenére vágytok, közben pedig óránként a legfrissebb híreket, információkat majd Cserhalmi Krisztián kollégám szervírozza, én pedig várhatóan holnap 11 órakor térek vissza a mikrofon mögé, várlak akkor is titeket a rádió készülékek mellé, de ahogy mondtam, tehát most se tekerjetek el, jön Lizzo és a To Be Loved, majd a Backstreet Boys 1995-ös dala is itt lesz a We've Got It Going On. További szép napot kívánok nektek, a viszonthallásra, sziasztok! Girl, I'm about to have a panic attack.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
2: Mondjak egy jó! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40 és online www.mentavill.hu.
3: Mondjon jobbat, Mentavill!
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 17 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó kedden a Kasi előadásán. A pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a Városi Sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. 15. alkalommal rendezték meg az Olvasó Kölykök éjszakáját Kaposváron. A II. Rákóczi Ferenc tagiskolában megtartott programon 6 iskola diákjai vettek részt. Az idei rendezvény középpontjában Muni Vicser Gary Hopp csodálatos utazása című regény állt, ehhez kapcsolódó játékos és kreatív feladatokat oldottak meg a gyerekek. A résztvevőket gyógynövény bemutató, szabadulószoba, kézműves foglalkozások és akadálypályák is várták. A szervezők szerint a másfél évtizedes múltra visszatekintő program célja továbbra is az olvasás népszerűsítése és a közösségi élmények erősítése. 24 alkalommal riasztották a hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 7 tűzeset mellett 17 alkalommal műszaki mentést végeztek az egységek baleseteknél. Szombaton reggel két autó ütközött össze Kaposváron a Füredi csomópontban. A balesetet egy szabadnapos tűzoltó jelezte, aki segített kiszállni az autókból az utasoknak, majd a kollégáik kiérkezéséig biztosította a helyszínt. Vasárnap hajnalban Kaposváron, a Pécsi utcában egy családi ház udvarán landolt egy személyautó. A sofőr kizuhant az autóból és a felborult jármű alá szorult. A sérült sofőrt a mentők kórházba szállították. Kálmán Csánk útba esett kismacskát is mentettek a tűzoltók. Az apró állat nyávogására a szomszédok lettek figyelmesek, de nem tudtak lemenni érte, ezért kérték a tűzoltók segítségét. A visszajelzések szerint kiemelkedőre sikerült a Budapesti Bajnokok Ligája döntő szervezése. Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója az M4 Sportnak hétfőn azt mondta, hogy az UEFA-tól, valamint a döntőben érintett Paris Saint-Germain-től és az Arsenal-tól is egyértelműen pozitív értékelést kaptak a rendezésről. Közlése szerint a Puskás Arénában, a szurkolói zónában, valamint a városi és repülőtéri transferekben is minden rendben zajlott, és az UEFA által elvárt logisztikai feladatokat is magas szinten teljesítették. Erős robbanás rázta meg hétfő reggel Máltát, miután felrobbant egy tűzijátékgyár. A detonációt több kilométeres körzetben hallották és érezték. A légnyomás ablakokat tört be, épületek rongálódtak meg, a környéken pedig több kisebb robbanás is követte az első detonációt. A baleset idején nem voltak még dolgozók a gyárban, és senki sem vesztette életét. Csupán két közelben dolgozó férfi sérült meg. Az eset okát még vizsgálják.
8: Időjárás jelentés.
7: A kora esti órákban előfordulhat még újabb zápor, később azonban felszakadozik a felhőzet. Az esti órákban 18 fokot mérhetünk majd. Holnap napos, száraz idő várható 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz csak, szerdán ugyanis újra esős, hűvös idő várható.
8: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 1-e hétfő 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. A háborús hősökre emlékeztek. Vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából megemlékezést tartottak a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában Szent Misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a Keleti temetőben. A Kaposvári vár ostromáról készül animációs film. A Kaposvári vár 1555-ös ostromáról készül animációs film. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a Kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, ami fontos útvonalakat foglalt magába, a Kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. Gyerekzsivajtól volt hangos a tűzoltóság. Gyermeknap alkalmából idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák Somogy megyében. Vasárnap a nyitott szertárkapuk program keretében 29 helyszínen fogadták az érdeklődőket, ahol gyerekek ezrei találkozhattak a tűzoltókkal. A nap során több próbariasztást is tartottak. A tűzoltók teljes felszerelésben 120 másodpercen belül vonultak bevetésre. A résztvevők kis filmeket nézhettek, kipróbálhattak a puttony fecskendőt és a járműveket, valamint tűzmegelőzési feladatokban is részt vettek. A VR szemüvegen keresztül egy lakástűz helyzetét is átélhették. A program célja idén is az volt, hogy közelebb hozza a tűzoltók munkáját a gyerekekhez. Lovagok és minden, ami középkor. Ezen a héten szombaton a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében középkori hangulatú fesztivált rendeznek. Az Osztria Peregrina elnevezésű programon több egyesület is bemutatkozik, köztük a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A látogatókat egész napos programok várják. Lesz íjász bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató és középkori csata jelenet is. Emellett kézműves foglalkozásokon, többek közt bőrműves és kosárfonó bemutatókon is részt lehet venni. A napot a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Sportpszichológus és dietetikus tart előadást. Kedden a Kasi előadásán a sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó. A pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a városi sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda a sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. Éjszakai vetélkedő iskolásoknak. Ismét megrendezték az olvasókölykök éjszakáját a II. Rákóczi Ferenc tagiskolában. A 15. alkalommal megtartott programon 6 iskola diákjai vettek részt. Az idei rendezvény középpontjában Muni Vicser, Gary Hopp csodálatos utazása című regénye állt, ehhez kapcsolódó játékos és kreatív feladatokat oldottak meg a gyerekek. A résztvevőket gyógynövény bemutató, szabadulószoba, kézműves foglalkozások és akadálypályák is várták. A szervezők szerint a másfél évtizedes múltra visszatekintő program célja továbbra is az olvasás népszerűsítése és a közösségi élmények erősítése. Új otthont kaptak a gólyák. Egy gólya család a kaposvári hulladéklerakó közelében biztonságos új otthont kapott. A madarak egy nagy feszültségű villanyoszlop tetején kezdtek fészket építeni, azonban a fészek instabillá vált és üzemzavart is okozott. A szakemberek ezért egy új vezeték nélküli oszlopot állítottak fel, amelyre fészek tartót szereltek, majd áthelyezték a teljes fészket. A fészek és a tojások áthelyezését az EON és a Dunadrápa Nemzeti Park közösen hajtotta végre. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma. Javuló bűnügyi statisztikákról számolt be a megyei rendőrfőkapitány. Molnár Gábor a megyei közgyűlés számára tartott éves beszámolójában azt mondta, hogy 2025-ben csökkent a lopások és lakásbetörések száma Somogyban. A főkapitány kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. Molnár Gábor a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményéről is. Kismacskamentés és udvarban landuló autó. A hétvégén a somogyi tűzoltókat 24 alkalommal riasztották. 7 tűzeset mellett 17 alkalommal műszaki mentést végeztek az egységek baleseteknél. Szombat reggel 2 autó ütközött össze Kaposváron a füredi csomópontban. A balesetet egy szabadnapos tűzoltó jelezte, aki segített kiszállni az autókból az utasoknak, majd a kollégáik kiérkezéséig biztosította a helyszínt. Vasárnap hajnalban Kaposváron a Pécsi utcában egy családi ház udvarán landolt egy személyautó. A sofőr kizuhant az autóból és a felborult jármű alá szorult. A sérült sofőrt a mentők kórházba szállították. Kálmáncsán kútba esett kis macskát is mentettek a tűzoltók. Az apró állat nyávogására a szomszédok lettek figyelmesek, de nem tudtak lemenni érte, ezért kérték a tűzoltók segítségét. Ártatlan férfit vert meg. Félreértette egy másik járókelő kézmozdulatát egy férfi tavaly októberben Kaposváron, ezért megfejelte és megütötte. A férfi ellen ezért vádat emeltek. A 20-as éveiben járó tettes ittasan gyalogolt a Donnerben, ahol a sértett is sétált. A másik férfi az élettárs elé sietett és integetett neki, hogy tegye le a kezében lévő szatyrokat, mert majd segít hazavinni. A másik férfi ezt félreértette, azt hitte, hogy neki mutogatnak és kiabálni kezdett a sértettel, majd hirtelen lefejelte és ököllel arcon ütötte. A férfi ellen az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetésre tett indítványt. Megújult a kikötő Fonyódon. Átadták múlt hét pénteken a megújult fonyódi kikötőt. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból újította fel a múlót és környékét. A tavaly szeptemberben indult beruházás során korszerűsítették az elavult kikötői infrastruktúrát, új burkolatokkal, közösségi terekkel és élményekkel gazdagították a területet. Emellett javították a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit is.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora esti órákban előfordulhat még újabb zápor, később azonban felszakadozik a felhőzet. Az esti órákban 18 fokot mérhetünk majd. Holnap napos, száraz idő várható 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz csak, szerdán ugyanis újra esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó kedden a Kasi előadásán. A pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a Városi Sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. 24 alkalommal riasztották a hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 7 tűzeset mellett 17 alkalommal műszaki mentést végeztek az egységek baleseteknél. Szombaton reggel két autó ütközött össze Kaposváron a füredi csomópontban. A balesetet egy szabadnapos tűzoltó jelezte, aki segített kiszállni az autókból az utasoknak, majd a kollégái kiérkezéséig biztosította a helyszínt. Vasárnap hajnalban Kaposváron, a Pécsi utcában egy családi ház udvarán landolt egy személyautó. A sofőr kizuhant az autóból és a felborult jármű alá szorult. A sérült sofőrt a mentők kórházba szállították. Kálmán Csánk útba esett kismacskát is mentettek a tűzoltók. Az apró állat nyávogására a szomszédok lettek figyelmesek, de nem tudtak lemenni érte, ezért kérték a tűzoltók segítségét. 15. alkalommal rendezték meg az Olvasó kölykök éjszakáját Kaposváron. A II. Rákóczi Ferenc tagiskolában megtartott programon 6 iskola diákjai vettek részt. Az idei rendezvény középpontjában Muni Vicser Gary Hopp csodálatos utazása című regény állt, ehhez kapcsolódó játékos és kreatív feladatokat oldottak meg a gyerekek. A résztvevőket gyógynövény bemutató, szabadulószoba, kézműves foglalkozások és akadálypályák is várták. A szervezők szerint a másfél évtizedes múltra visszatekintő program célja továbbra is az olvasás népszerűsítése és a közösségi élmények erősítése. A telekommunikációs vállalatok közül a VAN Magyarország csatlakozott elsőként a Kiberpajzs programhoz. A kezdeményezés az online csalások visszaszorítását és a digitális tudatosság erősítését célozza. A cég közlése szerint az internetes és telefonos visszaélések egyre nagyobb problémát jelentenek, ezért országos edukációs kampányt indítanak ismert szereplők bevonásával, valamint saját csatornáikon is rendszeresen figyelmeztetik ügyfeleiket az aktuális csalási kísérletekre. Erős robbanást rázta meg hétfő reggel Máltát, miután felrobbant egy tűzijátékgyár. A detonációt több kilométeres körzetben hallották és érezték. A légnyomás ablakokat tört be, épületek rongálódtak meg, a környéken pedig több kisebb robbanás is követte az első detonációt. A baleset idején nem voltak még dolgozók a gyárban, és senki sem vesztette életét, csupán két közelben dolgozó férfi sérült meg. Az eset okát még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákra felszakadozik a felhőzet, és már kevés az esély újabb esőre, a hőmérséklet pedig 18 fok környékén alakul. Kedden napos száraz idő várható, 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz csak, mert szerdán újra esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
2: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
1: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz való, vagy bevered a térdet, hogy
2: azt az aronyba tekert.
1: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalán.
2: Még sose sikerült kimondani.
1: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
2: De nagyon csúnya.
1: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
2: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
1: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
2: hogy a BKV-nek a szőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
1: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cservami Krisztiántól hallják. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban. Erről számolt be a megyei főkapitány a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Molnár Gábor az éves beszámolójában kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. A főkapitány a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményeiről is. Megemlékezést tartottak vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában szent misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Urhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja a történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a Keleti temetőben. Egy férfi tavaly októberben Kaposváron félreértette egy másik járókelő kézmozdulatát, ezért megfejelte és megütötte. A férfi ellen ezért most vádat emeltek. A 20-as éveiben járó tettes ittasan gyalogolt a Donnerben, ahol a sértett is sétált. A másik férfi az élettársa elé sietett és integetett neki, hogy tegye le a kezében lévő szatyrokat, mert majd segít hazavinni. A másik férfi ezt értette félre, azt hitte neki mutogatnak és kiabálni kezdett a sértettel, majd hirtelen lefejelte és ököllel arcon ütötte. A férfi ellen az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetésre tett indítványt. Amennyiben nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, az új kormány alkotmánymódosítást kezdeményez a leváltási szabályok megváltoztatására. Erről Magyar Péter számolt be hétfőn Budapesten, a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök szerint a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét helyre kell állítani, ezért nem a megfosztási eljárást választanák. A politikus azután mondta ezt, hogy hétfőn délelőtt tárgyalt Súlyog Tamással, aki megerősítette, hogy nem mond le. A visszajelzések szerint kiemelkedőre sikerült a Budapesti Bajnokok Ligája döntő szervezése. Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója, az M4 Sportnak hétfőn azt mondta, hogy az UEFA-tól, valamint a döntőben érintett Paris Saint-Germain-től és az Arsenal-tól is egyértelműen pozitív értékelést kaptak a rendezésről. Közlése szerint a Puskás Arénában, a szurkolói zónában, valamint a városi és repülőtéri transferekben is minden rendben zajlott, és az UEFA által elvárt logisztikai feladatokat is magas szinten teljesítették.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákra felszakadozik a felhőzet, és már kevés az esély újabb esőre, a hőmérséklet pedig 18 fok környékén alakul. Kedden napos száraz idő várható, 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz csak, mert szerdán újra esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. A háborús hősökre emlékeztek. Vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából megemlékezést tartottak a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában Szent Misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a Keleti temetőben. A kaposvári vár ostromáról készül animációs film. A kaposvári vár 1555-ös ostromáról készül animációs film. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, ami fontos útvonalakat foglalt magába, a kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. Gyerekzsivajtól volt hangos a tűzoltóság. Gyermeknap alkalmából idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák Somogy megyében. Vasárnap a nyitott szertárkapuk program keretében 29 helyszínen fogadták az érdeklődőket, ahol gyerekek ezrei találkozhattak a tűzoltókkal. A nap során több próbariasztást is tartottak. A tűzoltók teljes felszerelésben 120 másodpercen belül vonultak bevetésre. A résztvevők kis filmeket nézhettek, kipróbálhattak a puttony fecskendőt és a járműveket, valamint tűzmegelőzési feladatokban is részt vettek. A VR szemüvegen keresztül egy lakástűz helyzetét is átélhették. A program célja idén is az volt, hogy közelebb hozza a tűzoltók munkáját a gyerekekhez. Lovagok és minden, ami középkor. Ezen a héten szombaton a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében középkori hangulatú fesztivált rendeznek. Az Osztria Peregrina elnevezésű programon több egyesület is bemutatkozik, köztük a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A látogatókat egész napos programok várják. Lesz íjász bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató és középkori csata jelenet is. Emellett kézműves foglalkozásokon, többek közt bőrműves és kosárfonó bemutatókon is részt lehet venni. A napot a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Sportpszichológus és dietetikus tart előadást. Kedden a Kasi előadásán a sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó. A Pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a városi sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. Ártatlan férfit vert meg. Félreértette egy másik járókelő kézmozdulatát egy férfi tavaly októberben Kaposváron, ezért megfejelte és megütötte. A férfi ellen ezért vádat emeltek. A 20-as éveiben járó tettes ittasan gyalogolt a Donnerben, ahol a sértett is sétált. A másik férfi az élettársa elé sietett és integetett neki, hogy tegye le a kezében lévő szatyrokat, mert majd segít hazavinni. A másik férfi ezt félreértette. Azt hitte, hogy neki mutogatnak és kiabálni kezdett a sértettel, majd hirtelen lefejelte és ököllel arcon ütötte. A férfi ellen az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetésre tett indítványt. Kismacskamentés és udvarban landuló autó. A hétvégén a somogyi tűzoltókat 24 alkalommal riasztották. 7 tűzeset mellett 17 alkalommal műszaki mentést végeztek az egységek baleseteknél. Szombat reggel 2 autó ütközött össze Kaposváron a Füredi csomópontban. A balesetet egy szabadnapos tűzoltó jelezte, aki segített kiszállni az autókból az utasoknak, majd a kollégáik kiérkezéséig biztosította a helyszínt. Vasárnap hajnalban Kaposváron a Pécsi utcában egy családi ház udvarán landolt egy személyautó. A sofőr kizuhant az autóból és a felborult jármű alá szorult. A sérült sofőrt a mentők kórházba szállították. Kálmáncsán kútba esett kismacskát is mentettek a tűzoltók. Az apró állat nyávogására a szomszédok lettek figyelmesek, de nem tudtak lemenni érte, ezért kérték a tűzoltók segítségét. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma. Javuló bűnügyi statisztikákról számolt be a megyei rendőrfőkapitány. Molnár Gábor a megyei közgyűlés számára tartott éves beszámolójában azt mondta, hogy 2025-ben csökkent a lopások és lakásbetörések száma Somogyban. A főkapitány kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. Molnár Gábor a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményéről is. Új otthont kaptak a gólyák. Egy gólya család a kaposvári hulladéklerakó közelében biztonságos új otthont kapott. A madarak egy nagy feszültségű villanyoszlop tetején kezdtek fészket építeni, azonban a fészek instabillá vált és üzemzavart is okozott. A szakemberek ezért egy új vezeték nélküli oszlopot állítottak fel, amelyre fészek tartót szereltek, majd áthelyezték a teljes fészket. A fészek és a tojások áthelyezését az EON és a Dunadrába Nemzeti Park közösen hajtotta végre. Éjszakai vetélkedő iskolásoknak. Ismét megrendezték az olvasókölykök éjszakáját a II. Rákóczi Ferenc tagiskolában. A 15. alkalommal megtartott programon 6 iskola diákjai vettek részt. Az idei rendezvény középpontjában Muni Vicser, Gary Hopp csodálatos utazása című regénye állt, ehhez kapcsolódó játékos és kreatív feladatokat oldottak meg a gyerekek. A résztvevőket gyógynövény bemutató, szabaduló szoba, kézműves foglalkozások és akadálypályák is várták. A szervezők szerint a másfél évtizedes múltra visszatekintő program célja továbbra is az olvasás népszerűsítése és a közösségi élmények erősítése.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Az esti órákra felszakadozik a felhőzet, és már kevés az esély újabb esőre, a hőmérséklet pedig 18 fok környékén alakul. Kedden napos száraz idő várható, 26 fokos csúcsértékkel, de mindez átmeneti lesz csak, mert szerdán újra esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Középkori hangulatú fesztivált rendeznek ezen a héten szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében. Az Osztrea Peregrina elnevezésű programon több egyesület is bemutatkozik, köztük a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A látogatókat egésznapos programok várják. Lesz íjász bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató és középkori csata jelenet is. Emellett kézműves foglalkozásokon, többek közt bőrműves és kosárfonó bemutatókon is részt lehet venni. A napot a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák Somogy megyében gyermeknap alkalmából. Vasárnap a nyitott szertárkapuk program keretében 29 helyszínen fogadták az érdeklődőket, ahol a gyerekek ezrei találkozhattak a tűzoltókkal. A nap során több próbariasztást is tartottak. A tűzoltók teljes felszerelésben 120 másodpercen belül helyszínre vonultak. A résztvevők kisfilmeket nézhettek, kipróbálhatták a puttonyfecskendőt és a járműveket, valamint tűzmegelőzési feladatokban is részt vehettek. A VR szemüvegeken keresztül egy lakástűz helyzetét is átélhették. A program célja idén is az volt, hogy közelebb hozza a tűzoltók munkáját a gyerekekhez és a családokhoz. Megújult a Fonyódi kikötő. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból újította fel a mólót és környékét. A tavaly szeptemberben indult beruházás során korszerűsítették az elvult kikötői infrastruktúrát, új burkolatokkal, közösségi terekkel és élményelemekkel gazdagították a területet. Emellett javították a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit is. A felújított kikötőt múlt hét pénteken adták át. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb, biztonságosabb és vonzóbb környezet fogadja a helyieket és a Balatonhoz érkező látogatókat. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség ezen a héten a motorosokat. Az akció részeként kiemelten vizsgálják a bukósisak szabályos használatát, a gumiabroncsok állapotát, a rendszámtáblák láthatóságát és a világító berendezések működését. Emellett a járműveken végzett szabálytalan átalakításokat, például a nem engedélyezett kipufogó módosításokat is figyelik. Ősszel Magyarországon lép fel A$AP Rocky. A világhírű amerikai rapper október 5-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet világkörüli turnéja keretében. A szervező Live Nation közlése szerint a turné az új 8 év után megjelent albumára épül. A rapper korábban többször is tervezett magyarországi fellépést, ezek azonban különböző okok miatt elmaradtak. A mostani koncert lesz az első fellépése hazánkban A$AP Rockynak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig 13-14 fokig hűl le. Kedden napos száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel és 26 fokos csúcsértékkel. A jó idő azonban nem tart sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Egy készülő animációs film dolgozza fel a kaposvári vár 1555-ös ostromát. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek, több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, a kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. Nyílt napot tartott pénteken a kaposvári laktanyában a Magyar Honvédség Lánner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó programon a látogatók megismerhették a katonák mindennapjait, valamint a különféle katonai és műszaki eszközöket. A résztvevők fegyverzett technikai bemutatót és technikai kiállításokat láthattak, emellett rendőrségi és tűzoltó eszközöket is kipróbálhattak. A családokat akadálypálya, lézerpuskalövészet, kézműves foglalkozások és egyéb szórakoztató programok várták. Továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat a dohányzás és az új nikotintartalmú termékek terjedése a fiatalok körében különösen aggasztó. Erre a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara hívta fel a figyelmet. A WHO adatai szerint Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15 és 24 év közöttiek közül pedig közel minden harmadik fiatal rendszeresen rágyúj. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az e-cigaretta és más új nikotintermékek sem veszélytelenek, a használatuk légzőszervi és szív- és érrendszeri problémákkal is összefüggésbe hozható. A Pécsi Tudományegyetem szerint a dohányzás évente több mint 27 000 halálesethez járul hozzá Magyarországon, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül mérhető egészségügyi előnyökkel járhat.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig 13-14 fokig hűl le. Kedden napos száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel és 26 fokos csúcsértékkel. A jó idő azonban nem tart sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Látom, nem bírom el én sem.

0: Belé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem lát.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cservami Krisztiántól hallják. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban. Erről számolt be a megyei főkapitány a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Molnár Gábor az éves beszámolójában kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. A főkapitány a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményeiről is. A sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó kedden a Kasi előadásán. A pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a Városi Sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. Amennyiben nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, az új kormány alkotmánymódosítást kezdeményez a leváltási szabályok megváltoztatására. Erről Magyar Péter számolt be hétfőn Budapesten, a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök szerint a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét helyre kell állítani, ezért nem a megfosztási eljárást választanák. A politikus azután mondta ezt, hogy hétfőn délelőtt tárgyalt Súlyog Tamással, aki megerősítette, hogy nem mond le. Erős robbanás rázta meg hétfő reggel Máltát, miután felrobbant egy tűzijátékgyár. A detonációt több kilométeres körzetben hallották és érezték. A légnyomás ablakokat tört be, épületek rongálódtak meg, a környéken pedig több kisebb robbanás is követte az első detonációt. A baleset idején nem voltak még dolgozók a gyárban, és senki sem vesztette életét, csupán két közelben dolgozó férfi sérült meg. Az eset okát még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig 13-14 fokig hűl le. Kedden napos száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel és 26 fokos csúcsértékkel. A jó idő azonban nem tart sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok a Magashegyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk a rádió.

0: Kapd a neten is! Rádiómost.hu.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Középkori hangulatú fesztivált rendeznek ezen a héten szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében. Az Osztrea Peregrina elnevezésű programon több egyesület is bemutatkozik, köztük a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A látogatókat egésznapos programok várják. Lesz íjász bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató és középkori csata jelenet is. Emellett kézműves foglalkozásokon, többek közt bőrműves és kosárfonó bemutatókon is részt lehet venni. A napot a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Idén is megnyíltak a tűzoltó laktanyák Somogy megyében gyermeknap alkalmából. Vasárnap a nyitott szertárkapuk program keretében 29 helyszínen fogadták az érdeklődőket, ahol a gyerekek ezrei találkozhattak a tűzoltókkal. A nap során több próbariasztást is tartottak. A tűzoltók teljes felszerelésben 120 másodpercen belül helyszínre vonultak. A résztvevők kisfilmeket nézhettek, kipróbálhatták a puttonyfecskendőt és a járműveket, valamint tűzmegelőzési feladatokban is részt vehettek. A VR szemüvegeken keresztül egy lakástűz helyzetét is átélhették. A program célja idén is az volt, hogy közelebb hozza a tűzoltók munkáját a gyerekekhez és a családokhoz. A visszajelzések szerint kiemelkedőre sikerült a Budapesti Bajnokok Ligája döntő szervezése. Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója, az M4 Sportnak hétfőn azt mondta, hogy az UEFA-tól, valamint a döntőben érintett Paris Saint-Germain-től és az Arsenal-tól is egyértelműen pozitív értékelést kaptak a rendezésről. Közlése szerint a Puskás Arénában, a szurkolói zónában, valamint a városi és repülőtéri transferekben is minden rendben zajlott, és az UEFA által elvárt logisztikai feladatokat is magas szinten teljesítették.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig 13-14 fokig hűl le. Kedden napos száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel és 26 fokos csúcsértékkel. A jó idő azonban nem tart sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: annyira mar meg amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a...

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Na mi van, hiányoztunk?